Nincs mese, nem lehet húzni, hátráltatni, nyúzni, bele kell vágni. Mármint a mai napba. Még úgy is, hogy már a 7. órában járunk, hiszen 6 óra múlt 1 perccel. Október 13-a van, kedd, és ketyeg is a vekker a szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró. Főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, októberük tartalmas. Bár csak így lenne. Végül is azt kívánom, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Mark Anthony és Pitbull, hadd hújon rám az eső. Let it rain over me. Hát ez eddig bejött, de hogy mit hoz a folytatás, azt is kiderítjük hamarosan. Egyelőre nézzük a hőértékeket, nem annyira veszélyesek. Fagypont alatti minimumok makora reggel, hát fenn a hegyekben, max ott. Picivel lejjebb jövünk már, átmegyünk pluszba. Itt Hargita megyében is ez a helyzet. 7 Celsius fok van Gyergyóalfaluban, ugyanennyit mérnek Csíkszeredában, szintén 7 Celsius fokkal indítja a reggelt Maroshé víz, mi azonban egyen jobbak vagyunk az összesnél. 8 Celsius fok van ebben a pillanatban Székelyudvarhelyen, a legalacsonyabb hőértéket a megyében, a Bucsintető mérik ott mindössze 3 Celsius fok van. Ha ez sem elég, valami extrémebbre vágyunk, akkor a Bucsintetőnél azért mindenképpen magasabb, vagy nagyobb magasságot, tenger szint feletti magasságot tudok ajánlani. Mindenképpen 2000 méter felett, a Bucsecs hegységben, a Zumú csúcsnál, ott most ebben a pillanatban mínusz 3 Celsius fok van. Aggodalomra semmi ok. Legalábbis ez a dalnak az üzenete. A Pandorától. Amúgy, ha belegondolunk, ha valamit aggodalommal nem oldunk meg, akkor meg minek aggódni? Don't worry!

Robert Miles 1996-os dala Tin Linker által nem is olyan rég feldolgozva. 6 óra után járunk 19 perccel, október 13-a van, hát még egy kicsi is október felével is megvagyunk. Rohan az idő, én ezt folyton mondom, észre sem vesszük, és ez amúgy tényleg így van. Bár nem mindegy, és nem mindenkinek egyformán telik ugyanaz az idő. Azért többször tapasztaltuk, hogyha nagyon jól telik egy esemény, egy mulatság, bármi, ott szinte repül az idő. Ha viszont nehéz percek azok, kínosak, akkor bizony vánszorognak az óramutatók, és sehogy sem akar eltelni, mikor lesz már egyszer vége, olyan lassan telik, ugyanaz az idő. És ezt a kísérletet simán elvégezhetjük, nem is kell hozzá más, mint egy WC ajtó. Na meg egy ember belül és egy ember kívül, ugye? Aki kint van, és nagyon kell mennie, annak vánszorognak a percek, a másodpercek. Nem bírja szerencsétlen. Kiáltja is, hogy gyere már egyszer ki, ember, már egy negyed órája benn vagy. Igen, ám, de aki benn van, annak nem ugyanúgy telik az idő. Az, milyen 15 perce? 5 perce jöttem, mert hagyjál. És tényleg, oda benn repül, hogy mit akarnak ezek már oda kina? Hagyjanak már 2 perc nyugtot nekem, pedig abból már mindjárt 20 lesz. A másik meg odakint, meg csak csinálja össze magát, szegény. És úgy érzi, hogy egyszerűen nem múlik az idő, nem jön már egyszer sohasem ki az illető oda bentről. El lehet végezni a kísérletet. Persze mindennek van egy határa, tehát azért 20 perccel azután, hogy elkezdődött a vekker, nem fogok elköszönni, és még azt sem mondani, hogy itt az idő elbúcsúzni. Illetve mondhatom, mert hogy ez a dal címe. Ideje búcsúzni. Time to say goodbye. Ez az Antik. Jó reggelt.

0: Vastag Csaba és Vastag Tamás, őrizd az álmot. 6 óra után járunk 28 perccel. A korábbi prognózisban arról volt szó, hogy a mai napon elmennek az esőfelhők, lehet, hogy nem sietnek túlságosan, és meg kell várni a nap második felét, hogy szép lassan búcsút intsenek nekünk, és hogy szerdától lesz részünk némi napsütésben is. Ez egyelőre így maradt, ami picikét változott, az a napfényes időszak a hét közepén, az egy picikét lerövidült, ugyanis arról volt szó, hogy szerda mellett a csütörtök is napfényes lesz. Hát, részben, igen, mert hogy a csütörtöki nap második felében az esőfelhők ismét itt lesznek, visszatérnek, és maradnak is több napon át. Úgyhogy a csütörtök nap a második fele legalábbis, nem mondom, hogy esősnek ígérkezik, de már megnő csütörtök délután a csapadék hajlam. Alacsonyan, kis valószínűséggel, 25-30%-nyi eséllyel. A pénteki nap az már inkább ígérkezik esősnek, de ugyanúgy szombaton, vasárnap, főleg vasárnap és hétfőn lehet csapadékra számítani. A nappali csúcsértékek úgy nagyjából megegyeztek egymás között, 12-14 Celsius fok nagyjából ez a legtöbb mi adható. A reggeli minimumok, na hát azok a hét közepére beesnek, fagypont alá, csütörtöki nap akár mínusz 1 Celsius fokkal is indulhat, tehát ahonnan elindultunk, oda visszajutunk, ugye 5 Celsius fokról indulunk, és valamikor szombaton, vasárnap visszatérünk a reggeli 5 Celsius fokos minimumhoz. Úgyhogy nagyjából így fest az idő, tehát nem a legnapfényesebb oldalát mutatja október, sőt, esőt is hoz, még azt mondják, szükség van rá, kell, már ideje volt. Hát jól van, ha annyira kell valakinek, hát legyen. Council Training, velük folytatjuk. Vigyél el a végtelenbe.
1: De azt hiszem minimum fénysebességgel,
0: és még úgysem biztos, hogy eljutunk oda. Take me to infinity. Fél hét van. Jó reggelt!

Csukalorz és Laful, 6 óra 37 perc van. Ede és Kálmán nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az Ede egyébként az Edward német rövidüléséből önállósult. Na, van a híres emberek ezzel a nével. Király Ede, olimpiai ezüstérmes világbajnok műkorcsolyázó, Szigligeti Ede író, vagy Teller Ede, magyar származású amerikai fizikus. Ha valaki látta az Oppenheimer című filmet, vagyis az atombomba megalkotását, kifejlesztését, akkor biztosan találkozott a nevével. A Kálmán az egy ótörök szóból ered, Kálmán jelentése maradék, és hát vannak híres emberek ebben az esetben is, Mészöly Kálmán, válogatott labdarúgó, későbbi szövetségi kapitány, vagy Mikszáth Kálmán, az író. Mint a Kálmánnal, én találkoztam a Kálmán románosított verziójával, Kolomán, volt idő azért jó néhány évtizeddel ezelőtt, amikor minden István Stefán volt, minden László Vasile, vagy jó esetben Ladislau, az Erzsébet, édesapám, édesanyám, Elisabetta, édesapám is Ladislau volt, nem László, édesanyám sem volt Erzsébet, hanem Elisabetta, aztán volt olyan, hogy Imre helyett Emerich, és a Kálmán leginkább Kolomán névre hallgatott. Én ezért is szerettem a nevemet, mert magyarul nem. A magyarul nem tudok, ránéznek a betűkre, és egyszerűen nem tudják kiejteni. Kasszabak. Kunnájvá. Na, ez az ők problémájuk. Ecstasy, énekel az ATB. Jó reggelt!

1983-ból Michael Jackson és Paul McCartney Say Say Say, amikor még jó barátságban voltak egymással. Aztán Paul McCartney elkövette azt a hibát, hogy elmesélte Michael Jacksonnak, hogy hey, figyelj ide, jogdíjakból is meg lehet élni. Tudtad te ezt? Micsoda? Hát úgy, hogy vannak népszerű dalaid, amelyeknek a jogai a tiéd, ahányszor valahol a világ valamelyik részén bejátszák egy rádióban, ahogy mi is egyébként. A hónap végén kijön a számla, és te befizetsz azután, hogy adott dalokat hányszor játszottál be. Jogdíjakat fizetsz érte, hogy te használod azt kereskedelmi célokra például, vagy mit tudom én, tartasz egy rendezvényt, akik tartanak ilyen szabadtéri nyílt rendezvényeket, tehát nem zárt körű magánbulikról van szó, hanem tartasz egy rendezvényt, hogy szól a zene, te azért fizetsz. Na, jogdíj. És akkor Michael Jackson, amikor azt hallotta, tényleg? Jó, hát akkor megveszem a Beatles daloknak a jogdíjait, és hát nem is 100%-ban, mert a nagy részét megvásárolta. Dühös is lett, de Paul McCartney össze is vesztek. Na, szóval hát van ilyen. 3:47 múlt, 2 perccel megyünk tovább Kim Lucas-szal és az Eiffel 65-val. Csak ennyi, amit akarok. Semmi több, jaj, ez bőven elég. All I really want, vagyis a helyesebb fordításból, amit igazából akarok, úgy lenne az helyes. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Knox és Túl a Varázshegyen. 5,5 perc választ el 7 órától, a Wecker első órájának utolsó dala következik Marina and the Diamonds-tól. Ezzel zárjuk ezt az órát, 7-kor pedig jönnek
1: és jöhetnek a hírek.
0: Jó reggelt!

0: átlagosan 3137 euróba került, ami 13,2%-os növekedés. Brassóban 2156, Bukarestben pedig 2026 euró volt az átlagos négyzetméter ár. Európa legdrágább lakásai Luxemburgban találhatók, ahol egy négyzetméter átlagosan 9160 euróba került. A Családorvosok Országos Társasága arra biztatja a lakosságot, hogy oltassa be magát influenza ellen, még a vírus intenzív terjedésének kezdete előtt. A védettség kialakulásához ugyanis körülbelül 2 hétre van szükség. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az influenza nem egyszerű megfázás, tüdőgyulladást, kórházi kezelést, súlyos esetben akár halált is okozhat, különösen a veszélyeztetett csoportokban. A családorvosok idén kiemelten felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára is. A tavalyi influenza szezonban Romániában a lakosság mindössze 6,9%-a kapott influenza elleni védőoltást. 19 alkalommal kellett beavatkozniuk a Hargita megyei hegyi csendőröknek az év első 8 hónapjában. Eltévedt turisták keresésében segítettek és lakott területek közeléből medvéket is elkergettek. Emellett a természetvédelmi területek és erdők védelmére az illegális behatolások, valamint az erdei termények szabálytalan gyűjtésének visszaszorítására is figyelmet fordítottak. A hegyi csendőrök feladatai közé tartozik a turistautak állapotának ellenőrzése, a veszélyek jelzése, a balesetek megelőzése, valamint a bajba jutottak elsősegélyben részesítése és mentése is. Időpontokat változtattak a labdarúgó Szuperliga 13. fordulójában, a Sepsi OSK hétfőn fogadja a címvédőt, az FK Csíkszereda pedig a korábban meghirdetett időpontnál hamarabb lép pályára. A Sepsi OSK Krajovai Universitátia elleni hazai találkozóját október 25-éről, vasárnapról, október 26-ára hétfőre helyezték át, a kezdést pedig 19 helyett 20 órára időzítették. Az FK Csíkszereda FC Voluntár mérkőzés napja nem változott, a kezdési időpontja viszont igen, október 24-én szombaton 18 óra helyett, aznap 15:30-tól rendezik a találkozót. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája, az alapszakasz második fordulóját játsszák ma és holnap. Ma 15:45-tól 2 meccs lesz. A francia Lens a Sportingot, az azeri Sabah a cseh Slavia Prágát fogadja. 10 órától 7 meccs lesz, abban az időpontban az Arsenal Lille, az Atletico Madrid Manchester United, az Internacionale Bruges, a Galatasaray Barcelona, az RB Leipzig PSV Eindhoven, a Viking Bayern München és a Villarreal Napoli meccseket rendezik. Lehűlésre, esőre, hűvös időre számíthatunk a mai nap folyamán is. A meteorológusok szerint a széljárás megerősödhet, a hőmérsékleti értékek reggel 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Dua Lipa és Elton John, Cold Heart, 8 perccel járunk 7 óra után, a Wecker második órájában. Október 13-a van, ez az a nap, amely hát elindította a világ egyik legelterjedtebb babonáját, a péntek 13-at. Az jó, hogy idén ez egy kedre esik, de október 13-a a tettes. Egyébként Dan Brown, amerikai művészettörténész, tanár és regényíró, 2003-ban megjelent és nagyon gyorsan rekordolvasottságot elért világhírű regénye, a Da Vinci Code, hívta fel a figyelmet arra a hiedelemre, hogy még 1307-ben, vagyis 619 évvel ezelőtt, október 13-án, abban az évben ez a nap péntekre esett, és akkor végeztette ki a nagyhatalmú templomos lovagokat IV. Fülöp francia király. Így ezt a napot tartják annak a történelmi eseménynek, amiből a péntek 13 babonája kialakult. És amúgy, ugye ez Amerika felfedezésének napja, október 13-án történt ez, még 1492, ha nem tévedek, pillanat, megnézem. Igen, 1492-ben Kolumbusz Kristóf ugye elindult 3 hajóval az új világ felé, tulajdonképpen Indiába szeretett volna eljutni, de végül is Amerikában kötött ki. Csak hogy az egyik tisztje azt mondta, hogy nem jó a hajónaplóba 13-át beírni, nem 13-án jutottunk ide el. Úgyhogy változtassuk meg a naplót, legyen belőle október 12. És nyilván a kalendáriumokban így szerepel, hogy az új világ felfedezése október 12-éhez kötődik. Valójában mindez október 13-án történt. Október morcosabb arcát mutatja, bár lesz egy kicsit napfény is holnap, és talán holnap után is. Úgy legyen, jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: 1848. október 16-án Agyagfalván egy közösség gyűlt össze, hogy közösen döntse el, mit jelent számára a szabadság, hovatartozás és a jövő. Idén október 16-án ismét találkozunk Agyagfalván, hogy együtt emlékezzünk az Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlésre. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás, zene és a fiatal generációk műsora idézi fel történelmünk egyik meghatározó pillanatát és viszi tovább annak örökségét. De Agyagfalva nem csak a múltról szól. A Pilvax kávéházban a megemlékezést közösségi programmal folytatjuk. Kvízest, zene, tanulás és szórakozás vár mindenkire, aki ott lesz. Emlékezzünk együtt, találkozzunk, beszélgessünk. Október 16-a Agyagfalvi Emlékház. A múlt emléke, a közösség ereje, a jövő öröksége. Várunk Agyagfalván! Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az XXL kiszerelésű cson nélküli sertéscombra 100 gramonként 1 lej 49 baniért, az 1 kg-os Pilos 20% zsírtartalmú tejfölrel 11 lej 69 baniért a Lidl Plus-szal, és a 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandulára 7 lej 49 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be!
7: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.

0: Csak egy egyszerű hívás, semmi több. Calling, néha az is sokat számít. Simeon és Lola dalát hallhattuk, 7 óra után járunk 21 perccel. A hírekben hallhattuk, hogy Bajnokok Ligája.
1: Ismét indul a küzdelem. 22 bolond kerget egy labdát. Ez kívülről nézve csak így, egyszerűen így írható le. Nem is tudom, kivel beszéltem? És azt sem tudom már, hogy az élőadásban volt, vagy egy ilyen személyes beszélgetés volt. És valaki elmagyarázta, foci őrültnek ismertem őt, magyarázza nekem, hogy ő nem a focit szereti a legjobban, azt mondja, a kedvenc sportja neki a kézilabda. Nem, ne hülyéskedj, hát foci őrült vagy. Ja, a foci az nem a kedvenc sportom, az a vallásom. Úgyhogy igen, el lehet így is képzelni. És ha már a focinál tartunk, lesz szó, nem Bajnokok Ligáról, a hírekben igen, de 9 óra után érkeznek a stúdióba a Székelyudvarhely FC részéről Demény Norbert és László Zsolt, vezetőedző, illetve csapatmenedzser. Legutóbb győztek a fiúk. Ilyenkor azért szívesebben beszél az ember, de egy kicsit kielemezzük, mi volt, esetleg, hogy mi lesz. Mindenről majd 9:40-kor kezdődően.

Mika és Big Girl, 7:30, lapszemlével folytatjuk a Vekkert, a Hargita népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, idén eddig 1 tucat ember halt meg közúti balesetekben, ez gondolom a megyére érvényes. Másodpercek alatt változhat meg egy élet címmel írnak arról, hogy egy közúti baleset néhány másodperc alatt történik, következményei azonban évekig elkísérhetik az áldozatokat. Hargita megyében 2026 első felében 12 ember vesztette életét közúti balesetben, 67-en pedig súlyosan megsérültek. A túlélés nem mindig jelent teljes felépülést, a súlyos sérülések maradandó testi és lelki következményekkel járhatnak, olvasható a 4.-5. oldalon. Több százan várnak kártalanításra. Nem kapták meg a tulajdonosok az A8-as autópálya építéséhez kisajátított területek után a kártérítést. Noha a munkálatok már javában zajlanak, több mint 1000 volt terület tulajdonos vár pénzére Gyergyóalfaluban, Gyergyószárhegyen és Gyergyóditróban. Az elbírálást és terület megosztásokat végző céget ugyanis még nem sikerült kiválasztani. Az elbírálásban alulmaradt cégek óvást emeltek a döntés ellen is, mint tudjuk, ilyenkor aztán a megy a húzavona. Csak hogy ennek nagyon rossz a hatása. Amikor esetleg valamelyik önkormányzatnál értetlenkednek, hogy de miért nem adjátok le a területet? Hát majd kaptok pénzt érte. Pont ezzel a majddal van a baj, hogy jó, adjátok ide, odaadják, és a pénz, hát, na, szóval így nem lehet. Odaadtad, itt a pénz, kész, üzlet megkötve, elintézve, anyagilag minden rendben. Akkor ne csodálkozunk, az emberek bizalmatlanok, nem szívesen adják oda. Jó, oda kapsz pénzt érte? Á, igen, de mikor? Na ez az. És ez egy olyan példa, ami abszolút negatív. Elvetett tőle, fizest ki. Hogy van az, bemész az üzletbe, kérek ezt, azt, amazt, aztán majd valamikor hozom a pénzt. Ha adnak, kapsz úgy valamit? Egy. Hadd ne mondjam mit. Tartós élelmiszert gyűjtenek, címmel írnak arról, hogy adományozásra hív a Székelyudvarhelyi Rotary Klub és Vöröskereszt. Az Élelmezés és Kenyérvilágnapja alkalmából idén is megszervezi Székelyudvarhelyen adománygyűjtő kampányát a Rotary Klub és a helyi Vöröskereszt. A gyűjtés mától péntekig tart a nagyáruházak előtt. És ez már a 13. alkalom. Ez egy jótékonysági élelmiszergyűjtés, mint mondtam, az Élelmezés és a Kenyér világnapja alkalmából. Október 16-án világszerte az élelmezés kérdésére, az éhezés elleni küzdelemre és az élelmiszer fontosságára irányul a figyelem. Erről egyébként még szólok, sőt, majd eljönnek a stúdióba is az érintettek, úgyhogy ez a téma mától kezdődik, és péntekig tart. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

Ez egy gyönyörű nap, it's a beautiful day, énekelt Michael Bublé. Tehát sok szempontból lehet az, de nem meteorológiai szempontból. Nem úgy állunk egyelőre, talán hónap lesz részünk némi napsütésben, sőt, szinte biztos, hogy igen. A kérdés az, hogy az esőfelhők mikor térnek vissza, már csütörtökön, vagy csak pénteken, majd elválik. Egyelőre most, amikor 7 óra 40 percet mutat a Wecker, folytatjuk egy olyan dallal, amely, hát van némi van személyes kötődése, mert mindenkinek van valamilyen dalhoz, sőt valamilyen dalokhoz személyes kötődése. Nekem 1986-ot jutatja eszembe. Éppen valahol ott Háromszéken a Rétyitónál sátoroztunk, és közelünkben volt egy magyarországi sátorozó pár, és hozták az akkor már 2 éves, de igazából még így is újnak számító Neoton albumot. Karnevál talán az albumnak a címe, de ezt tudom, hogy ezt az albumot 3 napon át hallgattuk. Olyan hangosan eresztették, hogy ott környéken mindenki hallotta, de tetszett. Szerettük a Neotont, meg új daloknak számítottak ezek, és ez a dal is rajta volt. Látomás. 1984-ből. Kicsit nosztalgiázzunk. Hol vannak azok az idők, amikor kint még lehetett nyugodtan sátorozni, és nem féltél a medvétől? Vagy ha te nem is féltél, a szüleid nem féltettek a medvétől, mert újabban ez is gond. 7 óra 41 perc van. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb barátaidnak. Eledel és kiegészítők, kutyáknak és macskáknak. A Lidl-ben találsz 10 kg-os Max World száraz kutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milan's World száraz macska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Erő kell.
3: Állóképesség.
2: Funkcionális mozgás.
3: Miért választanál csak egyet?
2: Ez a Hybrid Training.
3: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
2: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
3: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Clubban.
2: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
3: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladék szigetnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Don't Say You Love Me, Gene dalát hallhattuk most, amikor 8 perc választ el 8 órától. 8-kor jönnek a hírek, addig talán két dal belefér, egy biztosan. Egy mosolygós dal Martin Garrix-től és Carolina Lyre-től, Smile.

Drágultak a lakások, ajánlott az oltás, folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Romániában drágultak legnagyobb mértékben a lakások 2025-ben. Az árak átlagosan 14,4%-kal emelkedtek az előző évhez képest. Ennek ellenére az ország továbbra is a negyedik legolcsóbbnak számít Európában, Törökország, Szerbia és Albánia után. Romániában Kolozsváron a legdrágábbak a lakások, ahol egy négyzetméter átlagosan 3137 euróba került, ami 13,2%-os növekedés. Brassóban 2156, Bukarestben pedig 2026 euró volt az átlagos négyzetméter ár. Európa legdrágább

0: mindössze 6,9%-a kapott influenza elleni védőoltást. 19 alkalommal kellett beavatkozniuk a Hargita megyei hegyi csendőröknek az év első 8 hónapjában. Eltévedt turisták keresésében segítettek és lakott területek közeléből medvéket is elkergettek. Emellett a természetvédelmi területek és erdők védelmére az illegális behatolások, valamint az erdei termények szabálytalan gyűjtésének visszaszorítására is figyelmet fordítottak. A hegyi csendőrök feladatai közé tartozik a turistautak állapotának ellenőrzése, a veszélyek jelzése, a balesetek megelőzése, valamint a bajba jutottak elsősegélyben részesítése és mentése is. Időpontokat változtattak a labdarúgó Szuperliga 13. fordulójában, a Sepsi OSK hétfőn fogadja a címvédőt, az FK Csíkszereda pedig a korábban meghirdetett időpontnál hamarabb lép pályára. A Sepsi OSK Krajovai Universitátia elleni hazai találkozóját október 25-éről vasárnapról október 26-ára hétfőre helyezték át, a kezdést pedig 19 helyett 20 órára időzítették. Az FK Csíkszereda FC Voluntár mérkőzés napja nem változott, a kezdési időpontja viszont igen, október 24-én szombaton 18 óra helyett, aznap 3:30-tól rendezik a találkozót. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája, az alapszakasz második fordulóját játsszák ma és holnap. Ma 3:48-tól két meccs lesz. A francia Lens a Sportingot, az azeri Sabah a cseh Slavia Prágát fogadja. 10 órától 7 meccs lesz, abban az időpontban az Arsenal Lille, az Atletico Madrid Manchester United, az Internacionale Bruges, a Galatasaray Barcelona, az RB Leipzig PSV Eindhoven, a Viking Bayern München és a Villarreal Napoli meccseket rendezik. Lehűlésre, esőre, hűvös időre számíthatunk a mai nap folyamán is. A meteorológusok szerint a széljárás megerősödhet, a hőmérsékleti értékek reggel 11 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Get lucky, azaz légy szerencsés, 7 perccel járunk 8 óra után. Október 13-a van, KEDD. Ede és Kálmán nevű hallgatóink ünnepelnek névnapot, és vannak itt nem feltétlenül születésnapok is, sokan közülük már nincsenek itt velünk. Egy valaki azonban biztosan igen. De nézzük, Yves Montand, olasz származású francia színész, énekes, előadó művész. Ezen a napon született még 1921-ben, főleg ugye 70-es években mindenki ismerte. Sztár volt ő. Margaret Thatcher, brit politikus, Nagy-Britannia korábbi miniszterelnöke. 1925-ben született a Vaslédi. Nana Muscuri. Hát ez is inkább a velem egykorúaknak mond valamit ez a név. Görög énekesnő, nemzetközi szinten elismert, később pedig az UNICEF jószolgálati nagykövete volt. És itt van a Simon and Garfunkel duo egyik fele, Paul Simon, aki a mai napon 85 évet ünnepel, és így 85 évesen még mindig koncertezik. Gyorsan itt lecsekkoltam, hogy hol lép fel legközelebb. Hát október 24-25-26 Lengyelországban, Biglosban, Lublinban és Varsóban. 85 évesen koncertezni, az sem semmi. Itt jön a 40 évvel ezelőtti slágere. Hívhatsz Elnek. You can call me El, Paul Simon. Isten éltese őt és mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az XXL kiszerelésű cson nélküli sertéscombra 100 gramonként 1 lej 49 baniért, az 1 kg-os Pilos 20% zsírtartalmú tejfölre 11 lej 69 baniért a Lidl Plus-szal, és a 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandulára 7 lej 49 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az állás.ron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson! Állás.ro.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
9: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok: iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.

Egyszer egy életben, once in a lifetime, 8 óra után járunk 20 perccel, október 13-a van. Ha minden igaz, akkor Columbus Kristóf valójában ezen a napon fedezte fel Amerikát, csak hogy babona ide vagy oda, hát mondjuk a tengerészeknél nincsen babonásabb emberfaj, emiatt, mert bal szerencsét sejtettek vagy féltek attól, október 12-ét jegyezték be az új világ felfedezésének. Vagyis, tehát most Columbus Kristófra visszatérve, azt a földrészt fedezte fel, amelyről sokáig azt hitte, hogy Ázsia része. De vajon tényleg ő volt az első, aki eljutott Amerikába? Korán sem. A kontinensen már több tízezer éve éltek emberek, és az európaiak közül is megelőzhették mások. Amerika őslakosainak ősei több tízezer évvel korábban érkezhettek Észak-Amerikába, valószínűleg Szibéria felől a Bering-földhídon keresztül. Az Egyesült Államokban, Új-Mexikóban talált emberi lábnyomok például 21-23 ezer évesek is lehetnek. Az európaiak közül pedig a vikingek járhattak elsőként a kontinensen, mintegy 500 évvel Columbusz előtt. A 11. században már települést is létrehoztak a mai Kanada területén, Új-Fonlandon. Az viszont azt nem tudni biztosan, hogy Bjarni Herjolfsson vagy Leif Erikson volt az első, aki elérte az amerikai partokat. Sőt, genetikai vizsgálatok arra is utalnak, hogy a polinézek és a dél-amerikaiak, illetve a dél-amerikai őslakosok körülbelül 800 évvel ezelőtt kapcsolatba kerülhettek egymással. Columbus jelentősége tehát nem abban áll, hogy elsőként lépett Amerika földjére, hanem abban, hogy útjai tartós kapcsolatot teremtettek Európa és az amerikai kontinensek között. Nyilván ebben is vannak pozitívumok, és hát vannak negatívumok is, hiszen ennek a kapcsolatnak a következményei több szempontból is tragikusak voltak, a behurcolt betegségek őslakosok tömegeinek halálát okozták, és hát a kontinenseken megkezdődött az európai gyarmatosítás. Bizony, hát olyan betegségeket vittek be, amelyek nem feltétlenül voltak halálosak, csak hogy már itt Európában ugye évszázadok alatt immunná vált az ember, amikor szegény őslakosok először találkoztak egy ilyen bacillussal, hát kampec, ez lett az eredménye. Szóval mindennek megvan a jó és rossz oldala is. Most pedig hadd hívjon Amerika minket. Az Electric Light Orchestra jó voltából. Calling America.

Krisztály is elmegyek, 8:30 van. 79 nap múlva kívánhatunk boldog új évet egymásnak. Nem lesz annyira boldog, mint azt korábban reméltük, legalábbis gazdasági szempontból. Ugyanis a Nemzetközi Valuta Alap jelentősen módosította a román gazdaságra vonatkozó várakozásait, így az idei évre recessziót, 2027-re pedig a korábban jelzettnél lassabb kilábalást jósol. A román gazdaság teljesítménye a tavaszi 0,7%-os növekedési becsléssel szemben várhatóan 0,5%-kal csökken 2026-ban. Nyilván ez meg kell várni még az év végét. Az új prognózis összhangban van a Világbank nemrégiben lefele módosított adataival. Az Európai Bizottság a jövő hónapban teszi közzé frissített gazdasági előrejelzését, miután a legutóbbi májusi jelentésben még 0,1%-os növekedést valószínűsített a román gazdaság számára erre az évre. Az IMF a jövő évi esztendőre vonatkozó mutatókat is rontotta, a korábban várt 2,5%-os bővülés helyett már csak 2,2%-os növekedést valószínűsít. A pénzügyi szervezet számításai szerint az átlagos infláció Romániában idén eléri a 8,2%-ot, míg jövőre 4,1%-ra mérséklődik, ami meghaladja tavasszal jelzett 7,8%, illetve 3,9%-os éves rátát. Tehát rosszabb az, ami van, illetve az, ami lesz, rosszabb, mint amire korábban számítottunk, illetve próbáltak felbecsülni. Ezzel párhuzamosan a munkaerőpiaci feltételek is romlanak. A munkanélküliségi ráta az IMF várakozásai szerint a tavalyi 6,1%-ról, valamint a korábban jelzett 6%-ról 6,5%-ra emelkedik idén. Na, legyünk optimista! Erőt hozzá!

vagy, húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig. Őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakiben, felnevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az öleléseket.

Halott pénz nincsen véletlen, 8 óra 38 perc van. Az élelmezési világnap alkalmából tartós élelmiszer gyűjtést szervez a Hargita megyei Vöröskereszt Székelyudvarhelyi Alegysége. Ma, holnap és holnap után, vagyis kedden, szerdán és csütörtökön reggel 9 és este 8 óra között, illetve 16-án, pénteken 9 és 14 óra között a nagy áruházak előtt kell őket keresni.

Nena és Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime, 8:42 perc van. Minden bizonnyal hallottak a hírről, esetleg nem ismerik a hátterét. Nézem, éppen most jelent meg a Maszolon egy cikk arról, hogy Európa bírálja Trumpot, de tovább vásárolja az orosz gázt. Az energia árak emelkedése ismét próbára teszi a nyugati országok Oroszországgal szembeni politikáját. A washingtoni döntés körüli felháborodás különösen érdekes annak ismeretében, mennyi orosz energia érkezik továbbra is uniós kikötőkbe, írja Maszol. Ugye Donald Trump október 9-én jelentette be, hogy Vlagyimir Putyinnal megállapodott az orosz dízel világpiaci szállításának bővítéséről. Az amerikai elnök szerint Oroszország azonnal több mint 300 000 tonnát bocsát rendelkezésére, novemberben újabb 500 000-et, később pedig további 1 millió tonnát. Washington ezzel együtt átmenetileg feloldotta az orosz dízel kereskedelmét akadályozó amerikai szankciók egy részét. A pénzügyminisztérium október 9-i engedélye az orosz dízel értékesítését és behozatalát 2027. április 7-ig teszi lehetővé. Nyilván a döntés Ukrajnában és több európai fővárosban is bírálatot váltott ki. Volodymyr Zelenszky szerint az orosz üzemanyag visszaengedése a piacra bevételhez juttatja Moszkvát és gyengíti az agresszió megfékezésére irányuló erőfeszítéseket. Berlin további nyomásgyakorlás sürget. Az Egyesült Államokban mindkét párt szenátorai kifogásolták az alkot. Trump később Zelenszky leváltását is szorgalmazta. A bírálatok mellett érdemes felidézni, hogy az orosz energiafüggőség felszámolását hirdető Európai Unióba az év első 9 hónapjában ennek ellenére mintegy 8 milliárd euró becsült értékű a Jamal félszigetről származó orosz cseppfolyósított földgáz érkezett. Csodálkozom, hogy nem kedveljük a politikát. Hát egyik oldalon ugye hát prédikálják a vizet, és bort isznak. Nem kell orosz gáz közben, jön be, és erre konkrét adatok vannak. A német Ürgewald környezetvédő szervezet a Köppler hajózási és energiapiaci adatait elemezve arra jutott, hogy január és szeptember között 12 millió tonna orosz cseppfolyósított földgáz futott be uniós kikötőkbe. Ez éves összevetésben 9,5%-os növekedés. A 167 rakomány a Jamal projekt nyilvántartott exportjának 85%-át tette ki. Szeptemberben 800 000 tonna orosz LNG érkezett az Unióba, 818 millió euróra becsült értékben. A francia kikötőkbe ebből mintegy 772 000 tonnát szállítottak, a teljes mennyiség közel háromnegyedét. Hollandia 146 000, Portugália 74 000 tonnát fogadott, Spanyolországban is a belgiumi Zeerbrüggébe abban a hónapban nem érkezett Jamalból ilyen rakomány. Ez valami elképesztő. Prédikálunk, nem kell orosz gáz, közben dugiban importáljuk. Ez nem kóser.

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb barátaidnak. Eledel és kiegészítők, kutyáknak és macskáknak. A Lidlben találsz 10 kg-os Max World száraz kutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milan's World száraz macska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1,99 bani, és a citrom kilója 5,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Drágultak a lakások, ajánlott az oltás, folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Romániában drágultak legnagyobb mértékben a lakások 2025-ben. Az árak átlagosan 14,4%-kal emelkedtek az előző évhez képest. Ennek ellenére az ország továbbra is a negyedik legolcsóbbnak számít Európában, Törökország, Szerbia és Albánia után. Romániában Kolozsváron a legdrágábbak a lakások, ahol egy négyzetméter átlagosan 3137 euróba került, ami 13,2%-os növekedés. Brassóban 2156, Bukarestben pedig 2026 euró volt az átlagos négyzetméter ár. Európa legdrágább lakásai Luxemburgban találhatók, ahol egy négyzetméter átlagosan 9160 euróba került. A Családorvosok Országos Társasága arra biztatja a lakosságot, hogy oltassa be magát influenza ellen, még a vírus intenzív terjedésének kezdete előtt. A védettség kialakulásához ugyanis körülbelül 2 hétre van szükség. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az influenza nem egyszerű megfázás, tüdőgyulladást, kórházi kezelést, súlyos esetben akár halált is okozhat, különösen a veszélyeztetett csoportokban. A családorvosok idén kiemelten felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára is. A tavalyi influenza szezonban Romániában a lakosság mindössze 6,9%

0: labdarúgó szuperliga 13. fordulójában, a Sepsi OSK hétfőn fogadja a címvédőt, az FK Csíkszereda pedig a korábban meghirdetett időpontnál hamarabb lép pályára. A Sepsi OSK Krajovai Universitátja elleni hazai találkozóját október 25-éről vasárnapról október 26-ára hétfőre helyezték át, a kezdést pedig 19 helyett 20 órára időzítették. Az FK Csíkszereda FC Voluntár mérkőzés napja nem változott, a kezdési időpontja viszont igen. Október 24-én szombaton 18 óra helyett aznap 15:30-tól rendezik a találkozót. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája, az alapszakasz második fordulóját játsszák ma és holnap. Ma 15:45-tól két meccs lesz. A francia Lan a Sportingot, az azeri Sabah a cseh Slavia Prágát fogadja. 10 órától 7 meccs lesz, abban az időpontban az Arsenal Lille, az Atletico Madrid Manchester United, az Internacionale Bruges, a Galatasaray Barcelona, az RB Leipzig PSV Eindhoven, a Viking Bayern München és a Villarreal Napoli meccseket rendezik. Lehűlésre, esőre, hűvös időre számíthatunk a mai nap folyamán is. A meteorológusok szerint a széljárás megerősödhet, a hőmérséklet értékek reggel 11 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Underdog Project és Remember 8,5 perccel járunk 9 óra után, és miközben az emberek töprengenek, és remélhetőleg eldöntik, hogy ma vagy holnap este melyik meccset nézzék, ugyanis ugye zajlik a Bajnokok Ligája, addig tudok ajánlani egy olyan eseményt, ahol nem kell sokat töprengeni. Péntek délután 3 óra a Székelyudvarhelyi FC hazai pályán játszik. Erről is fogunk beszélni, de hát arról is, ami volt, illetve ami lesz. Említettem korábban is, hogy az SFC részéről két vendéget várunk a stúdióba. László Zsolt csapatmenedzser, illetve Demény Norbert vezetőedző. Jönnek a reklámok, és utána nem sokára kezdünk.

0: like music. Sztár reklám.
1: 1848. október 16-án Agyakfalván egy közösség gyűlt össze, hogy közösen döntse el, mit jelent számára a szabadság, hovatartozás és a jövő. Idén október 16-án ismét találkozunk Agyakfalván, hogy együtt emlékezzünk az Agyakfalvi Székely Nemzetgyűlésre. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás, zene és a fiatal generációk műsora idézi fel történelmünk egyik meghatározó pillanatát és viszi tovább annak örökségét. De Agyakfalván nem csak a múltról szól. A Pilvax kávéházban a megemlékezést közösségi programmal folytatjuk. Kvízest, zene, tanulás és szórakozás vár mindenkire, aki ott lesz. Emlékezzünk együtt, találkozzunk, beszélgessünk. Október 16-a Agyakfalvi Emlékház. A múlt emléke, a közösség ereje, a jövő öröksége. Várunk Agyakfalván!
2: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavics bánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog. A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
8: Reklámot hallottak.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: A jelenlévő vendégeket megkérdezem, foci világából érkeztek, ezt csak úgy megjegyzem, de ha megkérdezem őket, hogy mi a kedvenc sportágok, biztosan nem a focit fogják mondani, mert azt fogják mondani, a foci nem a kedvenc sportom, az a vallásom. És akkor köszöntöm a stúdióban László Zsolt csapatmenedzsert és Demény Norbert vezetőedzőt a Székelyudvarhelyi FC részéről. Sziasztok!
2: Jó reggelt, Csaba! Szép jó reggelt minden kedves rádióhallgatónak!
1: Szóval biztosan nem a foci a kedvenc sportágatok.
2: Nem, hát ugye én azt szoktam mondani, nekem az első számú sportág a kézilabda, mert ugye, ahogy mondtad, a foci az vallás.
1: Norbi, nálad?
3: Ez egyértelmű. Ebbe születtünk, ebben élünk.
1: Nem kérdés. Kezdjük a jó hírrel. Győzött a legutóbbi fordulóban a Székelyudvarhelyi FC. Idegenből hozott pontokat, hogyha jól emlékszem. Ideje volt, nem ez az első győzelem, a harmadik talán ebben a szezonban. Lehetett volna akár több is. Norbi, hogyha úgy egy-két szóval kéne jellemezni mindazt, ami eddig volt, lehet mondani egy finom vegyes, de nem tudom, te melyik szót választanád a csapat eddigi idénybeli teljesítményére?
3: Hát egy szó így hirtelen erre nem jut eszembe, de az viszont igen, hogy nagyjából ott az a kép, ami ugye az alkotódott meg, az a kép, ami igazából történt a klub életében az elmúlt közeli időszakban.
1: Igen, de biztos, hogy vannak olyan meccsek, ahol esetleg a szerencse közrejátszott abban, hogy egy vagy három pont született, ugyanakkor a fordítottja is érvényes, hogy gyerekek, mi ebből a meccsből simán többet is kihoztunk volna, csak hát fociban tudjuk jól, nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt eredetileg megtervezik.
3: Igen, tényleg van tehát élesen látszik két olyan mérkőzés, amiből többet szerettünk volna kihozni. Itten gondolok a Piátrányámci mérkőzésre, főleg és a Páskáni mérkőzésre, hogy ahol valahogy nem úgy állt össze a dolog, ha bár domináltunk, ugye foci szempontból a pályán domináltunk, de nem tudtuk három pontra váltani, így hogy mindkét ellenfél ellen csak egy pontot tudtunk hozni, ami sajnos elég érzékenyen érintette a jelenlegi állást a táblázaton.
1: Középmezőnyben van, az egy dolog, hogy a Vaszlui az nagyon meglógott az élen 22 ponttal, de utána már ugye Adjudas 17 pont, a Jási Jászlásár az ugye 16, és akkor jön Kézdi 14 ponttal, mi és Putna 13-mal, alattunk pedig a Bakó Aerostar 12-vel, a másik Bakó, a fiók csapatuk 11 ponttal, és utána már jön az Alsófertá, ugye Gyergyó már csak 7 ponttal le vannak szakadva. Van egy stabil középmezőny, akiből bárki kiugorhat az élre, a rájátszásra.
3: Igen, fontos volt az onesti mérkőzés, ugye, mint tudjuk, ugye ott sikerült győzni onesten. Ez igazából egy ilyen vízválasztónak tűnik a jelenlegi tabella állásában, mert le lehetett volna szakadni ettől a mezőnytől, ugye a közép-fősőház középmezőnytől. Ugye, ahogy mondtad, ugye ott már Gyergyótól már 7 pont, tehát 10 alatt vannak a pontok, ott azért már 5-6 pont különbség van a középmezőnytől. Úgyhogy nagyon fontos volt az onesti, és ott tudtunk maradni, nagyon kellett ez a 3 pont, ott tudtunk maradni akár ugye kacsingatva a fősőház fele. Ami fontos számunkra.
1: Aki követi a focit, a helyi focit, az tudja, hogy igencsak megújult az SFC kerete, nem is tudom, 6-on, vagy hányan távoztak a klubtól, nyilván jöttek újak, de igazából, ha össze kell kovácsolni egy csapatot 6 távozó esetén, akkor van ott munka. Tavaly is így indult, egészen jól alakult ki. Nem azt jelenti, hogy elveszett minden munka, amit belefektettetek, de azért, amikor újak érkeznek, ott van tényleg ahhoz, hogy legyen egy homogén csapat, mert az sokat számít.
3: Hát igen, ugye átmeneti időszakot éltünk, és most azon belül még egy átmenet is bekövetkezett. Igen, nagyon sok új arc érkezett a klubhoz, nagyon sok régi jó arc távozott, és ugye még menet közben is, nem csak úgy, hogy ugye már egy csapattal kezdtünk, egy csapattal készültünk fel, hanem ugye folyamatosan a felkészülés alatt is játékos mozgások voltak. Így hát ez alakult ki ez idáig, ugye az első fontos mérkőzésünk a kupamérkőzés volt ugye a Gyergyól, és addig már egy olyan kerettel kellett nekiinduljunk, ami valamelyest megalapozza már a bajnokság kezdését. Na de hát utána is azért még történtek változások, és ugye ebből, mint mutatják ugye a történések, eddig jutottunk.
1: Kitérünk az anyagiakra is mindjárt, de addig, hogy megvan a keret, hogy kialakult, vagy van hiányérzetet, hogy arra a posztra még el tudnék képzelni, nyilván akkor ránézel Zsócira, hogy van-e oda pénz? Nincs. Jó, akkor old meg valami.
3: Ugye most edzőként képviselem a csapatot, hát mit mondhatnék? Szerintem elég egyértelmű, hogy mindig jobbra vágyik az ember.
1: De ami van, az úgy rendben van, tehát úgy tudunk nyerni meccseket, akár az Éllovast is meg tudnánk. Jó napot fogunk ki ezzel a kerettel?
3: Én azt mondom, hogy igen. Tehát, hogyha tényleg ott tudunk lenni, sérülések, sárgalapok annyira nem veszik ki az élünket, akkor úgy azért meg tudunk lenni jó minőségben ebben a bajnokságban. Viszont ugye az indulás picit nehézkes volt, és talán még annak a göröngyeit próbáljuk simítgatni, de ez a mi életünk.
1: Kicsi pénz, kicsi foci, akkor mennyi az a pénz, Zsóci?
2: Hát sajnos ugye nagy volt a csalódás a tavaly, mert várta minden klubba a pályázati pénzt, ami aztán nem jött össze, mert a Vasas Femina elnöke úgy gondolta, hogy neki nem elég, amit kap. Ez az ő problémája, csak azért nagyon sokat ártott a többi klubnak.
1: És ő se kapott.
2: Igen, de látszik is az eredményein, úgyhogy a tizenhány gólok, meg mínusz 60 gól arány, az magáért beszél. Nem is ez a lényeg, nem róluk szeretnék én beszélni, hanem magunkról. Úgyhogy ez nagyon meglátszott, ez a pénzhiány. Hát az igazság, a nyáron rezgett a léc, hogy folytatjuk, nem folytatjuk, ezért is egy picit későn tudtunk indulni, ezért is fájdalom, hogy a Simó Csongi elmentő is, ugye a bizonytalanságot látva igen mondott Gyergyónak, és oda ment. Nekem egyedüli hiányzóm, az én gondolatomban ő a keretből, a többit azt ugye el tudtam engedni gondolatba, pótolhatóak. Na de hát most próbáljuk a Csongi helyére is hozni valakit, egyelőre még nem szeretnék nevet mondani, ha összejön akkor.
1: A téli átigazolási időszakban?
2: Nem, úgy szabad játékosként lehet igazolni bármikor.
1: Idén közben is. Amúgy Csongi úgy ment el, Simo Csongi, hogy még bizonytalan volt, hogy egyáltalán mi lesz a klubnál?
2: Akkor már igen mondott, utána én beszéltem vele, én is szerintem meg tudtunk volna egyezni. Annyira nem is a pénz volt ott már, hogy igen mondott, akkor kérdeztem is, mikor nálam volt az irodában, hogy Csongi, fárasztom a hangomat, vagy nincs miért, és azt mondta, hogy ne, Zsoci, mert igen mondtam, és nem szeretnék most már a számból, tudod, mit csinálni.
1: Meg visszajöhet amúgy, ha ő úgy akarja, a klub is rá bólint?
2: Felőlem igen, aztán lássuk a klubelnök.
1: De mennyi? Két évre? Egy évre?
2: Szerintem egy évre ír talán.
1: De hát, na, meglátjuk, mit hoz a jövő. Idén jött pénz a klubhoz?
2: Hát idén jött pénz, most már valamennyi, sajnos pályázatban elég kevés, úgymond azt hiszem, hogy 480 ezer lejje, ha jól tudom, és itt van egy téfit is, mert helyi sajtóorgánom mindig oda próbálja kiegyezni az elmúlt években a dolgokat, hogy az SFC kap a legtöbb pénzt vára szinte, ott nem igaz, mert ha nézzük, 2025-ben a felnőtt kézilabda 5 millió lejes büdzsével rendelkezett, azt mind a várostól nagyjából, 2025-ben 3 millió lejárt rendelkezésünkre, akkor, amikor nekünk lett volna 915 ezer le, ugye, hogy mi kapunk a legtöbbet, nem kaptunk semmit, és az idén is ugyanaz van, hogy mi kapunk 480 ezeret, ami biztos, és a második ligás kézilabda egy kitűnő büdzsével 1,9 millió lejjel rendelkezik, amiből 2-300 ezer lej a szponzorpénz, 1,6 millió lej közpénz, meg a futszál is ugye a városé, na, de ott jobban megvan oldva a dolgot, 800-800 ezer lejből a szponzorok meg a város közösen működtetik a klubot, úgyhogy ez korán sem igaz, ez a sugallás, hogy itt az SFC kapja a legtöbb pénzeket, mert ez nem így van.
1: Mondjuk ez abban az esetben mondható, hogyha szigorúan a magánklubokat nézzük, tehát nem a város, az VSK-t és a pályázati úton.
2: Így van.
1: Mert a kézilabda nem pályázati, ő direkt finanszírozza.
2: Csak ezt a klub kell lekezülni az újságcikkbe is, hogy nyilván az emberek értsék, hogy miről van szó. Mert itt úgy jön ki, hogy László Zsolt önkormányzati képviselő, akkor az SZC a legtöbb pénzt kapja. Korán sem kaptuk a legtöbb
1: pénzt. Ez így ebben a formában így nem igaz akkor.
2: Így van, így van.
1: Jó. Pénteken meccs. Hazai pályán. Ugye csütörtökre terveztük a beszélgetést. Gyerekek, hónap foci, így gyertek. Egyelőre délután 3-tól vannak a meccsek, aztán majd átérünk a téli időszámításra. És ha ne talán pénteki meccs lesz, vakargatjuk a fejünket, hogy jussak én el 2 órára a stadionra.
2: Hát most még egyelőre
1: még 3-tól
2: van. Úgyhogy ez abból a meggondolásból van a pénteki, ugye, hogy főleg, hogy sajnos a mentőszolgálat nagyon ritkán tud orvost biztosítani. A mentőautóval így 2 orvost kell nekünk biztosítani, és ez nagyon nehéz, tudod, dolog, hogy szombaton, vasárnap mindenkinek családja van, orvosoknak is, úgyhogy pénteken így még ráérnek, aki ráér, és abból is olyanok, akik szeretik a focit főleg, és ez a fő indok annak, hogy pénteken kell itthon játszodjunk.
1: A JAS érkezik a Jászvásárnak az UCV CSM, akkor az is VSK-szerűség, valami olyasmi. Harmadik helyen találhatok 16 ponttal, egy győzelem esetén, egy hazai győzelem esetén kiegyenlítjük a pontszámokat. Na, hát úgy nagyjából, bár tudom, hogy 8 forduló azért kevés, hogy minden csapatot megismerjél, de tekintve, hogy azért a múlt idényben is, azt a moldvai csoportban volt az SFC, úgy nagyjából tisztában vagytok vele, és nyilván, hogy a vezetőedző dolga felállítani a taktikát, erre kell vigyázni, arra kell vigyázni, a Jászról mit kell tudni? Jól mennek egyelőre, 5 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 10-6-os golarány. Nem feltétlenül rúgnak túl sok gólt, igaz, nem is kapnak túl sokat, sőt, ha jól látom, ők kaptak a jelen állás szerint a legjobb védelemmel rendelkeznek. Egy ilyen csapatot fogadunk pénteken. Hogy látott te ezt a meccset?
3: Hát, hogy mit tudunk róluk? Hát elég sokat. Ugye igazából a tavalyi csapatnak az alapjára épül az idei csapatuk is, viszont ugye tudjuk, hogy a másodosztályos csapatot ugye megszűnt létezni, és onnan azért átáramlott egy pár energia, az úgy anyagi, mint akár játékos állományban is, és az edzők a tavalyi, tehát őket, a felfogásukat ismerjük. Na hát nagyon erősen kezdték az idényt, és nem is titkolják, hogy szeretnének azért ők följutni ebből a csoportból, és jól is mentek az elején. Most, hogy becsúszott, ugye nagyon fájlalták azon esti mérkőzésüket, ahol nem tudtak győzni, ugye ott elhulajtottak 2 pontot, most pedig ugye kikaptak otthon a Putnától 1-0-ra, ami szerintem érvágás nekik, úgyhogy valószínűleg vérző szívvel szemmel fognak beleállni ebbe a mérkőzésbe. Továbbra se engedték el a feljutásra. Kérdését viszont mi se a fejlődést és a jövőben jó szereplésünket.
1: Ugye ebben az idényben újdonság volt, a tavaly idényben a székelyföldi csapatok közül csak idézőjelbetéve, csak a VSK Gyergyó volt velünk egy csoportban, most megkaptuk Kézdivásárhelyt is, őket is jól ismered, jól ismerjük.
2: Persze.
1: Valahogy nekik jól megy, nem tudom, hogy gyengébb ellenféle játszottak, vagy jól jöttek ki náluk, a sors is kegyes volt hozzájuk, 4 ponttal, igaz, csak 1 ponttal gyűjtöttek többet hozzánk képest, de ezzel 2 helyezéssel fennebb vannak, nyilván ez egy abszolút ideiglenes dolog, ez még sokat változhat, de előbb-utóbb jön majd egy rangadó velük. Volt már amúgy, ugye?
3: Volt, sajnos elcsúsztuk azt a rangadót, viszont azt tudjuk, hogy az egy olyan foci közösség, amelyek már egy jó ideje együtt van, nagyon kevés változásokkal, akár évente edzővel, ugye utánpótlásból, a brassai utánpótlásból szemezgetik a játékosokat az edzőjük révén, és így azért tudnak egy stabilitást nyújtani nekik, és azért ez meg is látszik a játékukon. Szerintem nagyszerű úton haladnak, és azt is tudtuk, hogy egy gyenge kezdés után ők azért csak helyre fognak állni, és föl fognak a tabellán szépen lépkedni, ami történik is a jelen pillanatban. Már talán velünk elkezdtek egy komolyabb, stabilabb futballt játszani, és ugye utána a következő mérkőzéseket is behúzták, rögtön ugye tudtak lépni 3 pozíciót a tabellán. Hát, talán ők, akik a legkevesebbet tudtunk.
2: Fájlaljuk az itthoni vereséget tőlük, mert ha megvertük volna, akkor nem is mondtad volna, hogy jó helyen vannak. Na, sajnos nagyon rosszul kezdtük az első fél időt, a másodikban aztán nagyon rájuk mentünk, 2-1 lett már a 62. perc után, 2-3 nagy helyzet. Foci az ilyen, nem rúgott be, mert aki egyenlítünk, ugye a 70. perc, 75. percben annyira rajtuk voltunk mindenféle szempontból, hogy biztos, hogy én azt mondom, meg is nyerjük a mérkőzést.
1: Viszont ez az onesti győzelem a múlt héten szombaton, ez eléggé magabiztosnak tűnik. De így látszott edzői szemszögből is?
3: Igen, hát ugye az onesti csapatról annyit tudni, hogy ott egy edzőváltás volt, ugye a Bakó 2-es csapatától, Lillie érkezett az ő kispadjukra, hát tényleg nagy lendülettel, dinamikával álltak bele, és ugye gólt is tudtak szerezni. Óriási dolog volt, és
1: Ők szerezték meg a vezetést amúgy.
2: Igen, mi általában mostanában úgy kezdünk, hogy kell kapjunk egy gólt, megébredjünk.
1: Igen, de már a fél időre sikerült javítani, hiszen egy gólos Udvarhelyi előnnyel mentek
2: pihenni. Igen, csak még kell úgy kezdeni az ellenfél, az első gól.
1: Nyilván idegileg ez kikészít mindenkit, aki a...
2: Biztos.
1: Na, de azért végül is 4-2, az nem egy rossz eredmény. Nem. Papíron egészen jónak tűnik, ettől még lehet elégedetten
2: az edző. Jó, játszottunk ez az igazság, ott voltam én is a helyszínen. Na, sajnos bekaptuk az első gólt, de... Ez mindig abból van magabiztosságban, hogy Kötő is nagyon bízik magába, ő tudja, hogy akárhogy fölrúgja a vonal mellett a labdát, sajnos nem sikerült, elpattant, rámentek kapura, berúgták, de aztán utána 10-esre játszik, tehát ő nagyon helyre tud állni idegileg, idős szempontból nem zavarja, azt, ha egyet hibázott, ez jelenti a hatalmas tapasztalatot, ami neki van, és utána akkor irányította a csapatot, és kezdett mindenki jól játszani, letettük a földre a labdát.
1: Zarnestől többet vártak, hogy edzőváltás volt már így 8 forduló után, mert ugye jelen pillanatban tizedikek, egy győzelem, egy döntetlen, 4 pont, az nem sok.
2: Igen, nagyon rosszul kezdtek, ott valami problémák voltak, azt hallottam, nem szerették az edzőt, aztán már nem is köszöntek neki, úgy váltak-e utolsó nap, akkor aztán már az edző is látta, hogy...
1: Ronda dolog. De van egy jó stadionjuk, néztem a fotókat.
2: Hát jótól messze áll, ami érdekes, hogy
1: a... Vajon mondjuk a miénkhez képest.
2: A tribünjük az megvan csinálva, hogy ilyen fényvázas tribün, nagyon fedett. Könnyen is meg lehetne nálunk is csinálni, csak kicsi akarat kell, és kicsi pénz, úgyhogy...
1: Kinek szóljunk?
2: Hát, kell szólni a városvezetésnek.
1: Hónap jön Színusz, úgyhogy akkor szólunk. Színusz, mikor lesz nekünk fedett látunk? Ez jól fogna.
2: Igen, jó lenne legalább egy 300 helyet lefedni, mert akkor a nézés másképp jön ki, nem nézi, hogy van felül.
1: Esik-e vagy nem esik?
2: Te könnyű egy kézlabdának, egy futszálnak, mész akár, mi van, bent vagy, jó idő van bent.
1: Eshet, havazhat.
2: Ez nagyon igen. Nagy különbség.
1: És hosszú lesz az őszi idény, hiszen december 12-én úgy tudom, még van meccs, tehát most a 8. fordulóban járunk, és 17-et játszunk.
2: Igen,
1: idén,
2: utolsó mérkőzésünk lesz
1: a hazai pályán.
2: Páskánnal, december 11-én.
1: 11 vagy 12, 11, péntek, vasárnap.
2: Péntek. Péntek, és akkor idáig, eddig úgy volt mindig, hogy 6 mérkőzés maradt tavasszal, de most már csak 5 maradt, és nehéz mérkőzések lesznek, úgyhogy itt ősszel fel kell kötni a gatyát, mert tavasszal kell menni a Jashoz, kell menni az Adjuthoz, nem lesz könnyű. A kézivásárhelyhez ott kezdünk február 27-én, ha jól tudom, úgyhogy itt fel kell kötni a gatyát rendesen.
1: Igen, ezek pillanatnyilag mind felettünk vannak.
2: Hát nekünk Csaba hiányzik ez a 4 pont, hogy feltámasztottuk a halottat, a Csákló, Piatra Nejansz meg a Páskánt, ugye, mert hozzáadod a 4 pontot, akkor nézed, hogy második helyen vagy.
1: 17, akkor ott Adjuddal volt versenyben.
2: Ez lehet, hogy fog hiányozni, úgyhogy ezeket vissza kell hozzuk idegenből.
1: Eltiltások, sérülések, mi helyzet a kerettel?
3: Hát most pont az
1: mi okoz fejfájást neki?
3: Pontosan az az időszak, amikor ugye a sérülések ott vannak már, határon vannak, azért egy pár játékos a sárgalapok kezdenek gyűlögetni, azért ugye Bálint Rajmi most a hétvégére már kiesett a 4. sárgával, ezen kívül meg még vagyunk 3 sárgával, akinek ugye még becsúszik egy, az a következő mérkőzést kihagyja. Most nagy írvágás, ugye egy Bálint Rajmi kiesése, vagy bárkinek a kiesése, azért nem vagyunk akkora bőkeret, meg éppen úgy, hogy ez csak úgy átlépjünk rajta, viszont ez is a jót kell venni belőle, hogy jó, hogy egyenként kezdünk el potyogni ki, nem úgy, hogy egyszerre 3-4, akkor bizony nehezebb lenne a dolgunk.
1: Azért ott már vannak ugye tapasztalt rutinos játékosok, be is segítenek a munkádban, nem tudom pontosan mennyi tehert vesznek le a válladról, de valószínűleg, hogy azért nem keveset, hiszen ők még játékosok, de már edzői szemmel is tudják nézni, ráadásul sok fiatal is érkezett, és őket meg valahogy be kell építeni a csapatban, nyilván az elsősorban a vezető edző dolga, de ilyenkor sokat segíthet egy tapasztalt, rutinos Szávin Katalin, szóval van, aki ebben neked segíthet, segít is. Gondolom.
3: Egyértelmű, de hát ő már a tavalyi szezonban is a pályán, ő már, de nem csak ő. Ezek az idősebb tapasztalt játékosok, azok ugye az edző, a vezető edzőnek a meghosszabbított keze, vagy a hangcsöve, és ők a legnagyobb teljesítményt ugye ők ott tudják játékosként a csapat hasznára hajtani. Az, hogy a pályán kívül is természetesen segít a Katalin is egyértelmű, ugye főleg úgy, hogy ugye ő a megbízott a segédem hivatalosan is. Viszont én úgy gondolom, hogy egy ilyen edzőjátékos történet az nem lehet egyszerű, mivel hogy a fiatalokkal is foglalkozni kell, irányítani kell a csapatot, a saját munkádat is el kell végezd, és nem utolsó sorban azért még a sérülések is hátráltatják már az idősebbeket, és még mindezt azt úgy adminisztrálni, hogy ebből pozitívan jöjjön ki ő is és a csapat is, ezt csak le a kalappal azt tudom mondani ezek a srácok előtt.
1: Viszont a jó hír az, hogy annak ellenére, hogy ugye minden egyes mérkőzés tét meccs az SFC számára, vannak olyan fiatalok, akik harmadosztályos bajnoki meccsen játszották életük első harmadosztályos, sőt, azt hiszem olyan is volt, hogy első leigazolt, tehát úgymond igazolásra rendelkező játékosként, nem amatőrként vagy ifiként ott volt a pályán, első meccsét játszotta életében ezen a szinten.
3: Igen, igen.
1: Róluk mit kell tudni? Azóta azért eltelt néhány hét.
3: Hát ez örvendetes mindenképpen. És ugye az én szemszögemből, hogyha picit ugye kisarkítom magamra a dolgot, nem a klub szempontjából nézem, én várom ezeket a fiatal játékosokat, várom azt a pillanatot, amikor játszhatnak. Amikor érdemlegesen be tudom rakni őket, nem csak azért, hogy ajándék vagy ne tessék, hanem hogy tényleg kapd meg azt a magad kis 15 perc, 20 percedet, hogy tudjál játszani. És ugye sajnálom, van egy-két a fiatal srác, tehetséges fiatal srác, aki még nem jutott szóhoz, mert nem tudtam úgy olyan.
1: Az eredmény nem nagyon
3: engedte? Igen, eléggé úgy, hogy ez volt talán ez a 4-2-es mérkőzés, de ott akkor ugye bejön egy olyan, hogy figyelj arra, hogy a negyedik sárgáját ne kapja meg, ki van már piros zónában, már a pályán már nem kap levegőt, már nem lát, ne sérüljön meg. Ezekkel mind ugye mind számolni kell. Plusz ugye azért megtartani az előnyt is a mérkőzés végére a tabellán. Én pozitívan állok hozzájuk, még ha néha úgy gondolják, hogy nem is elég, biztos vagyok benne, én is azt gondolnám, hogy na, ez az edző nem rak be megint. Én azt mondom, hogy türelem várják a részüket, és akár velük is ugye átbeszélem, hogy nekem az a célom, hogy te játsszál, nem az a célom, hogy ne játsszál, és várlak a pályára.
1: Mi a helyzet a szabályokkal? A labdarúgó szövetség nem arról híres, hogy tényleg alaposan megfontol, kigondol minden döntést, és abszolút észszerűen hozza meg. Minden idényben azt hiszem, hogy a klubok vezetői, menedzserei fogják a fejüket. Te jó ég, megint mit találtatok ki? Vagy esetleg nyilván, hogy van helye a szabálymódosításnak, csak lehet, hogy túl korai. Mostan idényben volt ilyesmi?
2: Nem volt nálunk még probléma ebből adódóan. Ez ugye le volt közülve, fel voltak dolgozva edzésen az új játékszabályok, mindenki tudja, a kapus is, ötig számol a bíró, tehát bedobásnál ugyanúgy, sérülésnél egy percet kimaradsz, tehát ezekre oda kell figyelni. Most már sokkal kevesebb ez véget, ennek van egy jó hatása az időhúzás, hogy fekszek le, meg ott fetrengek.
1: Igen, a reflexeket kéne valahogy eltüntetni.
2: Ez sajnos egy sajátos betegség volt országunkban, úgyhogy ezzel nagyon-nagyon sokat kiküszöböltek ezzel a szabályon, és ennek külön örvendek.
1: Ugye minden szinten van egy bizonyos kötelessége a klubnak, hogy adott életkorú játékosokat kell, ifiket kell felküldeni a pályára. Amúgy ezen a téren azt hiszem, hogy nem nagyon voltak nekünk gondjaink az elmúlt
2: évben. Nem voltak gondjaink, mert ugye ez a körforgás beindult a Székely Labdarúgó Akadémia által. Ugye minden évben 5-6 játékost adtunk, aztán azok a 4 év ott eltelik, akkor vagy lesz belőle második ligás, vagy hanem akkor visszajön hozzánk. Általában, mivel mi vagyunk és voltunk eddig is a legfőbb alközpont, tehát mi is adtuk a legtöbb játékost, ezért mi is kaptuk vissza a legminőségibbeket is. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt nagy gond. Az idén volt egy picit, mert kaptunk egy jó kapust az Antonucci Michele révén, 2008-as ügyes tehetséges kapus, aki ha szerintem komolyan veszi a karrierét, simán tud második ligás kapus lenni, akár első is, megvan hozzá minden adottsága. Nagyon jó kapusedző, keze alatt van a Kriszti Robcsuk, van nálunk, ugye, úgyhogy minden adott neki, hogy fejlődjön. De például ugye most kell a 2 darab 2007-es legyen a pályán, és a 2008-as születésű játékos. Antonucci Michele 2008-as, ezzel meg is van oldva nekünk ez, hogy a mezőnybe akkor már csak 2 ifit kell betenni, ott van stabilan a Bade, akit a Petrol Playerstől kértünk el kölcsönbe, meg van a Kárándi Roli, meg van a kicsi Kessler Roli, úgyhogy elég jól állunk, meg van a 3 ifi, a Péter Mihály, a Simó Tamás, meg a Szőcs előtt, úgyhogy nagyon fiatal a keret, tehát szerintem nem osztottam el, de ha összeadjuk
1: az átlag életkort akarod?
2: 21-22 évnél tartunk, biztos.
1: Van még ilyen fiatal csapat a csoportban?
2: Vannak. Onesten is volt.
1: Nyilván, hogyha fiók csapat, akkor egyértelmű, hogy a fiatalokat ott játsszak.
2: Itt azért, mert a ligának az is kellene legyen, minél fiatalabb játékosok
1: játszanak. Játékrutin szerezzen.
2: És 3-4 tapasztalattal, akik tudják az irányt mutatni, hogy kell focizni, hová egy fiam, edzésen is rászóljon, ha csintalan a másik. De hát ez már a szakma, na hát végülis ez van a lényege a harmadik ligának, hogy az ifi játékosoknak hagyni, hogy fel tudjanak jönni, és persze meg kell lépni, nagyon nagy különbség egy U19-ből meglépni a harmadik ligát, tehát az nem mindenki tudja meglépni sajnos.
1: A célkötőzés ugye a rájátszásba való, az az első 4 helyet jelenti, ott van, tehát 1 pontra vagyunk ettől. Hogy van ez? Most már nem emlékszem. Na, itt voltak változtatások, hogy a rájátszáshoz azokat az eredményeket veszik figyelembe, szóval komplikálják, nem egyértelműen a táblázat mutatja meg.
2: Igen, igen. Tehát, hogyha te a 4-be vagy, az alapszakasz végén, akkor azokat a pontokat
1: viszed tovább,
2: a másik hárommal együtt, akivel a négybe vagytok, azokat viszed magaddal. Ugye a tavaly, ha bejöttünk, Miroszláván a bíró, ha nem dolgozom, minket bíró nő, elnézést, akkor bejöttünk, de ez nem volt több csapatnak érdeke, főleg Szucsávának nem, aki most föl is jutott, mert ellenünk 5 pontot veszítettek az alapszakaszba, és nem mindegy, hogy 15 ponttal indultak neki a rájátszásnak, vagy csak 10-re, mert akkor nem jutottak volna fő. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, sajnos még mindig megtörténnek, nem tudunk mit csinálni, ezért picit meg is vagyok csömörülve az egésztől, de megyünk előre.
1: Bármilyen furán is hangzik, ebből a szempontból jobb kikapni egy gyengébb csapattól, és megverni az én lovast.
2: Na, de hát én azt mondom, jó a keretünk, Vászlójal is megmutatkozott, hogy ha jól játszunk, jó napunk van, nem bírtunk egymással, ugye itthon egy-egyet csináltunk, ha jól emlékszem, Norbi. Úgyhogy nekünk megvan a keretünk ahhoz. Persze ehhez a sérülések kerüljenek, és a fegyelmezetlen sárgalapok is, hogy a játékos ne álljon akkor, mikor pontosan egyik legfontosabb meccsen kellene a pályán legyen.
1: Rohan az idő egy-egy megszólalás erejéig, még Norbi, ha bármit úgy érzel, hogy még el kell mondani, ha esetleg nincs ilyen, akkor esetleg szurkolóknak, hogy mire számítsanak a következő meccseken, pénteken például, hazai pályán, nyilván a győzelem a cél, de azért könnyű beszélni róla, nehezebb valamivel ezt kivitelezni.
3: Hát mindenképpen várjuk. Egy edző, egy játékos szempontjából, hogyha le tud jönni, bárki megnézze, esetleg minősítse pozitív vagy negatív irányba a teljesítményünket, az mind jól jön nekünk, az mind energia felénk. Úgyhogy igazából egy foci
1: legyenek ott
3: egy kicsit,
1: végül is.
3: Egy kicsit, pici foci közösség, ami hiányzik a körünkből, ez ami számomra picit jár, és majd remélem, hogy ebben is tudunk lépni, hogy ebben is talán jobbak legyünk, óriási dolog tud lenni. Akárcsak az úgymond csapatnak a teljesítményére.
2: Hát a közösség azért az kezdett épülni, Tóró Honi kollégánk révén nagyon jó SFC napokat szervezett, úgyhogy abból meglátszott a Székely udvarán a focinak az ereje, mennyi szülő volt, mennyi gyerek, egy nagyon szép SFC napot szervezve, úgyhogy le a kalapba ezután is köszönöm Huninak is, meg az edző kollégáknak is, akik a dolog mellé álltak, és a szülőknek is egy fantasztikus nap volt.
1: Lesz még ilyen akkor ezek szerint?
2: Lesz.
1: Jó, de addig még sok meccset láthatunk, sok meccsen szurkolhatunk a fiúknak. Legközelebb pénteken délután 3 órától egy nagyon fontos meccs. A bajnokság jelenleg 3. helyezett Jászvásári együttesét fogadjuk, és hát pont őket kéne legyőzni, erről beszéltünk, hogy jó, honesten jó az a 3 pont, ami onnan jött, de sokkal többet fog érhet ez a 3 pont, amit hát miért ne gyűjtsünk be most pénteken. László Zsolt csapatmenedzser és Demény Norbert vezetőedző voltak a vendégeim. Srácok, köszönöm a beszélgetést, a hajrá SFC!
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük, hogy itt lehettünk!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.
4: I like music. Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Erő kell.
6: Állóképesség.
5: Funkcionális mozgás.
6: Miért választanál csak egyet?
5: Ez a Hybrid Training.
6: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
5: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
6: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
5: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
7: Készül valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül, Rendelés 0774 581 811. Még egyszer. 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
0: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
8: Pizza?
9: Ham.
8: Burger?
9: Ham.
8: Napi menü?
9: Ham.
8: Girosz?
9: Ham.
8: Éhes vagy?
9: Ham.

3 perc választ el 10 órától. A legfrissebb hírek érkeznek pontban 10-kor. Zárjuk ezt az órát az ATB dalával. Higgy bennem, believe in me.

Új homokládái vannak a városnak. Péntektől utalják a támogatásokat. Kolozsváron győzött a Rapid. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Pénteken kezdi meg a mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. A folyamat november végéig tart. Az uniós forrásból finanszírozott támogatások esetében az előleg elérheti a teljes összeg 75-85%-át a támogatás típusától függően. Az ügynökség célja, hogy már a kifizetési időszak első napjaiban minél több gazda hozzájusson a pénzéhez. 5 évig tartó vizsgálat után lezárta a korrupcióellenes ügyészség a Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert és több munkatársát érintő eljárást. A hatóság egyes esetekben megállapította, hogy a feltételezett cselekmények nem történtek meg, más esetekben pedig nem minősülnek bűncselekménynek. A polgármester a közösségi oldalán reagált a döntésre, hangsúlyozva, hogy számára a hosszú bizonytalanság végleges lezárása a legfontosabb. Sós Zoltán szerint az ügy lezárását ugyanolyan nyilvánosan kell tudomásul venni, mint annak idején a megfogalmazott vádakat. Az eddigi faládák helyett új műanyag homokos ládákat vásárolt a polgármesteri hivatal. A járdák szórása idén télen már ezekből történik. Dávid Endre alpolgármester Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a korábbi ládák már vállalhatatlan állapotban voltak, illetve több helyen hiányoztak is. Idén a város saját céggel végzi a hóeltakarítást, ami gördülékenyebbé, olcsóbbá és minőségibbé teszi a téli útkarbantartást. A felkészülés már javában zajlik, megérkeztek az új homokosládák, amelyeket a város 70 pontjára helyeznek majd el. Befejeződött a teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulója. Tegnap este a marosvásárhelyi VSK az Újonc Krajovai Univerzitátját fogadta, és 7-2-re legyőzte. A táblázatot a VSK

0: esős időjárásunk lesz ma is, borúségbolttal térségünkben lehűlésre számíthatunk. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek mindössze 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze 399-99 balis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
9: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
8: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
9: Mikrokreditlam.ro

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Igazi melengető erdélyi ízekkel készül a mai napra az 523 étterem és bár. A mai menü káposzta, léleves, savanykás, házias, igazi lélekmelengető, illetve lecsüpecsi puliszkával és cikakáposztával, tartalmas, hagyományos ízek, pont úgy, ahogy ebben az időben jól esik. Várnak ma is mindenkit szeretettel az 523 étterem és bárba. A napi menüt lehet telefonon is rendelni, 0770 871 507-es, illetve a HAM applikáción keresztül.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

10 óra 39 perc van, és hát megérkezett a prognózis a következő hetekre. Hát nem sokat fogunk izzadni. Igen, lesz részünk még napsütésben, hébe-hóba. Remélhetőleg hóban azért nem. De ne számítsunk túl nagy melegre, sőt, az időszakhoz képest hűvösebb idő várható. A hőmérséklet az ország nagy részén kis elmarad az ilyenkor megszokottól egészen november elejéig, majd ezt követően megközelíti az időszaknak megfelelő értékeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai napon közzétett október 12 és november 9-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzése szerint. Bőségesebb csapadékot az ország délkeleti részére jeleznek előre erre a hétre, de az utána következő három hétben a csapadék mennyiség általában az ilyenkor szokásos szint körül alakul. Akár le is bonthatjuk, október 19-éig a hőmérsékleti értékek az ország nagy részén kissé alacsonyabbak lesznek az erre a hétre jellemzőnél. Október 26 és november 2-a között marad az időszakhoz képest alacsonyabb átlaghőmérséklet minden régióban. November 2 és 9 között a hőmérséklet Románia egész területén közelít az erre a hétre jellemző normális értékekhez, és a becsült csapadék mennyiség az ország nagy részén szintén az ilyenkor megszokott normál értéke körül alakul.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladék szigetnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.

Teddy Swims, Az ajtó. Írtak dalt ajtóról is immár. Azon belül vagy kívül, kívül lenni. Vagy amikor rád csukják, vagy amikor rád zárják. Vagy amikor megnyílnak előtted. Na hát az ajtóról sokat lehetne beszélni, nem fogok. Ugyanis most épp a búcsú ideje érkezett el, legalábbis a Wecker szempontjából. És ami engem is illet, ugyanabban a helyzetben vagyok. Úgyhogy a szokásos búcsú következik most, annak reményében, hogy holnap reggel már korán, 6 órakor ismét találkozhatunk. Addig is Szász Csaba, köszönni a figyelmet, további kellemes napot, ciao!

Új homokládái vannak a városnak. Péntektől utalják a támogatásokat. Kolozsváron győzött a Rapid. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Pénteken kezdi meg a mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. A folyamat november végéig tart. Az uniós forrásból finanszírozott támogatások esetében az előleg elérheti a teljes összeg 75-85%-át a támogatás típusától függően. Az ügynökség célja, hogy már a kifizetési időszak első napjaiban minél több gazda hozzájusson a pénzéhez. 5 évig tartó vizsgálat után lezárta a korrupcióellenes ügyészség a Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert és több munkatársát érintő eljárást. A hatóság egyes esetekben megállapította, hogy a feltételezett cselekmények nem történtek meg, más esetekben pedig nem minősülnek bűncselekménynek. A polgármester a közösségi oldalán reagált a döntésre, hangsúlyozva, hogy számára a hosszú bizonytalanság végleges lezárása a legfontosabb. Sós Zoltán szerint az ügy lezárását ugyanolyan nyilvánosan kell tudomásul venni, mint annak idején a megfogalmazott vádakat. Az eddigi faládák helyett új műanyag homokos ládákat vásárolt a polgármesteri hivatal. A járdák szórása idén télen már ezekből történik. Dávid Endre alpolgármester Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a korábbi ládák már vállalhatatlan állapotban voltak, illetve több helyen hiányoztak is. Idén a város saját céggel végzi a hóeltakarítást, ami gördülékenyebbé, olcsóbbá és minőségibbé teszi a téli útkarbantartást. A felkészülés már javában zajlik, megérkeztek az új homokos ládák, amelyeket a város 70 pontjára helyeznek majd el. Befejeződött a teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulója. Tegnap este a marosvásárhelyi VSK az Újonc Krajovai Univerzitátját fogadta és 7-2-re legyőzte. A táblázatot a VSK székelyudvarhely vezeti, jobb gólarányával megelőzve a marosvásárhelyi VSK-t. A bajnokságban a romániai válogatott mérkőzései miatt 2 hetes szünet következik. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 11. fordulója, tegnap este 2 meccset játszottak. A kolozsvári CFR 1-0-ra nyert az FC Argyes otthonában, míg a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzésen 4-3 lett a végeredmény a vendégek javára. A táblázatot a bukaresti Dinamo vezeti, 2 ponttal előzi meg a Rapidot, 3. a Krajovai Universitatea. A Sepsio SK a 11., az FK Csíkszereda a 11.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson. Álláspontró.
7: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
8: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
9: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk. Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális hely.

0: rendben.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Erő kell.
4: Állóképesség.
5: Funkcionális mozgás.
4: Miért választanál csak egyet?
5: Ez a Hybrid Training.
4: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
5: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
4: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
5: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: Új homokládái vannak a városnak. Péntektől utalják a támogatásokat. Kolozsváron győzött a Rapid. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Pénteken kezdi meg a mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség. A folyamat november végéig tart. Az uniós forrásból finanszírozott támogatások esetében az előleg elérheti a teljes összeg 75, illetve 85%-át a támogatás típusától függően. Az ügynökség célja, hogy már a kifizetési időszak első napjaiban minél több gazda hozzájusson a pénzéhez. 5 évig tartó vizsgálat után lezárta a korrupcióellenes ügyészség a Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert és több munkatársát érintő eljárást. A hatóság egyes esetekben megállapította, hogy a feltételezett cselekmények nem történtek meg, más esetekben pedig nem minősülnek bűncselekménynek. A polgármester a közösségi oldalán reagált a döntésre, hangsúlyozva, hogy számára a hosszú bizonytalanság végleges lezárása a legfontosabb. Sós Zoltán szerint az ügy lezárását ugyanolyan nyilvánosan kell tudomásul venni, mint annak idején a megfogalmazott vádakat. Az eddigi faládák helyett új műanyag homokos ládákat vásárolt a polgármesteri hivatal. A járdák szórása idén télen már ezekből történik. Dávid Endre alpolgármester Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a korábbi ládák már vállalhatatlan állapotban voltak, illetve több helyen hiányoztak is. Idén a város saját céggel végzi a hóeltakarítást, ami gördülékenyebbé, olcsóbbá és minőségibbé teszi a téli útkarbantartást. A felkészülés már javában zajlik, megérkeztek az új homokosládák, amelyeket a város 70 pontjára helyeznek majd el. Befejeződött a teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulója. Tegnap este a marosvásárhelyi VSK az Újonc Krajovai Univerzitátját fogadta, és 7-2-re legyőzte. A táblázatot a VSK Székelyudvarhely vezeti, jobb gólarányával megelőzve a marosvásárhelyi VSK-t. A bajnokságban a romániai válogatott mérkőzései miatt 2 hetes szünet következik. Befejeződött a labdarúgó Superliga alapszakaszának 11. fordulója, tegnap este 2 meccset játszottak. A kolozsvári CFR 1-0-ra nyert az FC Argyés otthonában, míg a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzésen 4-3 lett a végeredmény a vendégek javára. A táblázatot a bukaresti Dinamo vezeti, 2 ponttal előzi meg a Rapidot, 3. a Krajovai Universitatea. A Sepsio SK a 11., az FK Csíkszereda a 16. utolsó helyen áll. Esős időjárásunk lesz ma is, borús égbolttal térségünkben lehűlésre számíthatunk. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek mindössze 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője,

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akvárium ára most mindössze 399-99 baris áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kis áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: mi szólunk.
1: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan október 13-át írunk, hát itt vagyunk a hét második napjánál, és 4:15 után 3 perccel hozom már is Vanessa Amorosi felvételét a 90-es évekből, ezzel indítunk egy retro dallal, a mai délután ezzel pedig kezdetét veszi, ami a Sztár délutánt illeti. Én remélem, hogy jól vagytok, kipihentétek a tegnapi esős fáradalmakat, hiszen ez még ma is folytatódik, úgyhogy semmilyen jóra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti, de ettől függetlenül jó kedv, jó zene, az biztosított itt a 100.8-on. Egészen 17 óráig a mikrofonnál én vagyok, Bedő Erika. Tartsatok velem, és kívánok mindenkinek kitartást, jó utat, balesetmentes közlekedést!

0: Érdekességek, közérdekű információk, kalasságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

Kocsis Tibor énekelt, ez az egyik kedvenc mondatom. Hey, hello Budapest, mert amikor ezt mondom, akkor azt jelenti, hogy a magyar fővárosban vagyok, úgyhogy sokkal jobb érzés ott lenni néha napján, mert azért valljuk be őszintén, ott mindig jól telik. Budapesten mindig jól telik. Köszöntjük a névnaposainkat október 13-án itt Székely udvarhelyen a Sztár délutánban. Kálmán és Eda névnap van, tehát a kálmánok és az edék ünnepelnek, mi pedig őket ünnepeljük. Elég gyakori név mindkettő itt Székely udvarhelyen. A Kálmán az török-magyar eredetű, és az Ede az az Edvard német rövidüléséből önállósult. Igazából a kálmánokról azt írják a szakértők, hogy álmodozó, érzékeny személyiség, leginkább nyugodt körülmények között tud dolgozni, kitűnő az írás készsége és kimagasló képességekkel rendelkezik a matematika területén, mások pedig szinte mindig nyugodtnak találják, ám valójában sokszor feszült Kálmán, emellett zárkózott és csak keveseknek mondja el mélyebb gondolatait, érzéseit. Hát az edékről is írnak, azt írják, hogy kreatívak és igen nagy képzelő erővel rendelkeznek. Ugyanakkor a tenni akarás iránti vágy olykor elhatalmasodik az edén, ilyenkor képtelen úrrá lenni érzésein, és addig érzi a boldogságot, ameddig zavartalanul haladhat a célja felé, amint valami akadályba ütközik, feszült lesz is, ideges. Na csak, hát sem Kálmán, sem pedig Ede nem kéne feszült legyen és ideges a mai nap folyamán, sőt a születésnaposok sem. Tudom, hogy az időjárás az nem a barátunk túlságosan, de mi sétálunk a napsugarakon, és Isten éltessen benneteket sokáig!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Közlekedési információkat várok SMS-ben a 0757 5751 71-es telefonszámra. Egyébként meg tegnap Alfréd, a virtuális tanácsadó is szólt nekünk, hogy a Baróti Szabó Dávid utca az le lesz zárva a gépjármű forgalom előtt, úgyhogy azt az utcát, azt a város részt kerüljétek. Munkálatok zajlanak még mindig a Vár utcában, ami biztos, úgyhogy még azt a város részt sem lehet használni. A Bethlen Gábor utcában is zajlanak a munkálatok. Ez helyett ugye vannak alternatívák, megnyitották már a Tompa László utcát és az Eötvös József utcát is, itt tudtok felfele menni a kórház irányába, de én mindig azt javaslom nektek, hogy kerüljétek a városközpontot, és menjetek például a Tábor negyeden keresztül, hiszen ott mindig olyan kicsi és kevés a forgalom. Itt van a Tiamo Umberto Tozzi felvétel, 1977-es örökzöld sláger, most már mondhatni annak, 2024-ben viszont feldolgozták M. Violet is a Tea for Fun, 2024-es változata, azért nem rossz az 1977-eshez képest sem.

0: Új homokládái vannak a városnak. Péntektől utalják a támogatásokat. Kolozsváron győzött a Rapid. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Pénteken kezdi meg a mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. A folyamat november végéig tart. Az uniós forrásból finanszírozott támogatások esetében az előleg elérheti a teljes összeg 75-85%-át a támogatás típusától függően. Az ügynökség célja, hogy már a kifizetési időszak első napjaiban minél több gazda hozzájusson a pénzéhez. 5 évig tartó vizsgálat után lezárta a korrupcióellenes ügyészség a Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert és több munkatársát érintő eljárást. A hatóság egyes esetekben megállapította, hogy a feltételezett cselekmények nem történtek meg, más esetekben pedig nem minősülnek bűncselekménynek. A polgármester a közösségi oldalán reagált a döntésre, hangsúlyozva, hogy számára a hosszú bizonytalanság végleges lezárása a legfontosabb. Sós Zoltán szerint az ügy lezárását ugyanolyan nyilvánosan kell tudomásul venni, mint annak idején a megfogalmazott vádakat. Az eddigi faládák helyett új műanyag homokos ládákat vásárolt a polgármesteri hivatal. A járdák szórása idén télen már ezekből történik. Dávid Endre alpolgármester Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a korábbi ládák már vállalhatatlan állapotban voltak, illetve több helyen hiányoztak is. Idén a város saját céggel végzi a hóeltakarítást, ami gördülékenyebbé, olcsóbbá és minőségibbé teszi a téli útkarbantartást. A felkészülés már javában zajlik, megérkeztek az új homokosládák, amelyeket a város 70 pontjára helyeznek majd el. Befejeződött a teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulója. Tegnap este a marosvásárhelyi VSK az Újonc Krajovai Univerzitátját fogadta és 7-2-re legyőzte. A táblázatot a VSK Székelyudvarhely vezeti, jobb gólarányával megelőzve a marosvásárhelyi VSK-t. A bajnokságban a romániai válogatott mérkőzései miatt 2 hetes szünet következik. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának 11. fordulója, tegnap este 2 meccset játszottak. A kolozsvári CFR 1-0-ra nyert az FC Argyes otthonában, míg a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzésen 4-3 lett a végeredmény a vendégek javára. A táblázatot a bukaresti Dinamo vezeti, 2 ponttal előzi meg a Rapidot, 3. a Krajovai Universitatea. A Sepsio SK a 11., az FK Csíkszereda a 16. utolsó helyen áll. Esős időjárásunk lesz ma is, borús égbolttal, térségünkben lehűlésre számíthatunk. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek mindössze 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt. Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Reggel 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
2: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
1: És beáll! Gól! Fordul az állás!
2: Fordíts az álláson! Álláspontró!
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics, minden

Kelly Clarkson énekelt, Rose és Bruno Mars felvétele érkezik a Sztár délután második órájában. Hozok egy Well Hello felvételt is. Előtte viszont egy picit ismételünk, mi minden történik ma a városban. Például 9 és 16 óra között jelenleg lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdői hegyi vadász alakulatnál, és arra kérik a városlakókat, hogy kerüljék a környéket ebben az idősávban, de gondolom, hogy azért senki sem készül a Kerekerdőre most ebben az időben. Ezen kívül ugye forgalomkorlátozás van a Baróti Szabó Dávid utcában. Értesítették a környék lakóit és a gépjárművezetőket, hogy hétfőn reggel 7 órától munkálatok kezdődnek ezen a szakaszon. A Márton Áron tér és a Tamási Áron gimnázium főépülete közötti kockaköves útszakasz, tehát a burkolatjavítási és kazettázási munkálatok idejére lezárták a gépjármű forgalom elől. Kérik a közlekedőket, hogy útvonalok megtervezésekor vegyék figyelembe a forgalomkorlátozást és lehetőség szerint választhatók alternatív útvonalat. Emellett ne felejtsük azt sem, hogy itt a Rákóczi Ferenc utcában zajlanak a munkálatok, a járdákat illetően javítják a járdafelületeket. Ez leginkább ugye a gyalogosokat érinti, de most jelenleg egyelőre csak a bal felőli sáv van lezárva, ahogy mentek a körforgalom irányába. De igazából ott láttam, hogy azért egy-két járókelő csak átmegy, és csak át tud sétálni, gyalogolni valamilyen formában a buszmegállónál, úgyhogy nincs annyira nagy vész, de reméljük, hogy idén kész lesznek a járdák, azért már szeretnénk azon sétálni például novemberben. Rossz felvétele Bruno Mars-szal a toplistákban szerepel, aztán Well Hello-t is hozok, jövök pedig még érdekes infokkal.

jó dal, Istenem, Harry Styles, a háromszoros Grammy-díjas angol énekesünktől. 32 éves a fiatal énekes, dalszerző és színész. A barátnőm mondta, aki volt Londonban most Harry Styles koncerten, hogy mennyire fantasztikus volt. Hát itt a Star Rádióban is, a Star délutánban is jó leső érzés meghallgatni Harry Styles. Október 13-a van, beköszöntött az igazi ősz, lehűlés és sok eső várható, legalábbis ezt jelzik a meteorológusok. Én azon gondolkodtam, hogy mi minden változott a tavalyi évhez képest, attól függetlenül, hogy ősz van vagy sem, de épp a válaszomat megtaláltam a hírportálokon, hiszen azt írják, az üzemanyag és a lakbérek megdrágultak, és ezek drágultak a legnagyobb mértékben tavaly ilyenkorhoz képest. Többek között ez derül ki az Országos Statisztikai Intézet mai nap közzétett elemzéséből. Ez szerint szeptemberben, ez csak szeptember, tehát a három hónapnyi deflációt követően az éves infláció ismét növekedésnek indult, és 6,61%-ra emelkedett az előző év azonos időszakához képest, és persze a legnagyobb áremelkedés továbbra is a szolgáltatások területén regisztrálták, ahol az árak 11,12%-kal nőttek, és ez nem is kevés sajnos. Ugyanezen időszak alatt a nem élelmiszeripari termékek ára 7,06%-kal, míg az élelmiszereké 3%-kal emelkedett. És azt is lebontják konkrétan, hogy az élelmiszerek közül mi drágult a legnagyobb mértékben a tavalyi évhez képest. Ezt képzeljétek, hogy a kávé, tehát az drágult a legnagyobb mértékben 13,78%-ban, úgyhogy örülök annak, hogy nem kávézom. A tojás 10,84%-kal követi a kávét, a borjúhúsára 8,5%-kal, az étolaj 7,62%-kal drágult, a tehéntej 7,56% a listán, és a friss hal az 5,44%-kal drágább. Milyen friss halról beszélgettünk? A friss halak ott voltak Szicíliában, odalent délen, a tengerparti városokban, a kikötővárosokban annyi, de annyi halféle volt, és épp elnéztük, hogy ilyen 5 eurókért, tehát ponton pénzért tudtunk volna vásárolni friss halat, ehhez képest pedig egy kis lefagyasztott halat, amit a bevásárló központokban tudunk vásárolni, tripla áron szoktuk beszerezni itthon Székelyudvarhelyen, hogy tényleg el voltunk csodálkozva, hogy mennyire olcsó ott minden Catániában a halpiacon, és a friss halról beszélgettünk, és itt a friss hal pedig Romániában 5,44%-kal drágult. Na, úgyhogy az élelmiszerek terén történt jelentős drágulás. A pálinka is ott van a listán, 5,01%-kal drágább, de viszont azt tudni kell, hogy biztos vagyok benne, megvásárolják még így is a pálinkát, és természetesen a kenyeret is, hiszen az is a mindennapi életünkhöz tartozik. 4,79%-kal drágult a kenyér. De kenyér és pálinka nélkül nincs élet, főleg itt Székelyföldön, ugye? Éjfél után esetleg van, éjfél után több pálinka, kevesebb kenyér. Éjfél előtt pedig lehet már kenyeret is fogyasztani. A Vétek énekel, hát szeretjük ezt a dalt 2000-ből. Aztán megyünk tovább, és nézzük, hogy még mi minden drágult a tavalyi évhez képest.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladék szigetnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző.

relax. Az sokszor jól jön a relaxálás, főleg, hogyha idegesek vagyunk, akkor az egyik legnagyobb tanács, hogy egy picit relax, és engedd el a feszültséget. Engedd el azt is, hogy azon gondolkodó, hogy mi drágult meg a tavalyi évhez képest. Hát erről beszélgettünk néhány perccel ezelőtt, pontosabban arról, hogy az üzemanyag és a lakbérek drágultak a legnagyobb mértékben a tavaly ilyenkorhoz képest. Közé tettek egy elemzést a mai nap folyamán az Országos Statisztikai Intézet részéről. Az élelmiszerekről már beszéltem, hogy mi mennyivel drágult meg. Összegzésképpen ugye a kávé drágult a legnagyobb mértékben, a kávé, a tojás, a borjúhús, az étolaj, a tehéntej és a friss hal. Aztán a pálinka és a kenyér is a listán van. Ugyanakkor a friss gyümölcsökről még nem beszéltünk, ezeknek az ára 16,69%-kal, a krumplié 3,64%-kal, a kukoricaliszté 3,42%, a búzaliszté 3,23%, és a vajé 0,96%-kal csökkent éves viszonylatban. Ez legalább csökkenő tendencia. A nem élelmiszer jellegű termékek közül a gázolajára ugye, hát az a legnagyobb mértékben drágult, emelkedett 37,61%-kal drágább, mint tavaly ilyenkor. A benzin ugye 28,42%-kal. Emellett ott van a hőenergia, az 10,7%, az órák, videófelszerelések és sportcikkek 8,53%, a kötött áruk 7%-kal drágábbak, de ott van a listán a könyv, az újság, a folyóirat, ez is drágult 6,36%-kal, a mosóporok 6,25%, a cigaretta és a dohányáru is megdrágult 5,72%-kal. A villamos energia ára az 1,35%-kal nőtt, miután az előző hónapukban ugye a drágulás jóval nagyobb mértékű volt, de ott van a földgázára 4,63%, a higiéniai árucikkek 4,41%, a gyógyszerek 1,9%-kal nőttek szeptemberben. Úgyhogy van bőven itt drágulás és emelkedés, itt csak egy a kérdés. Egyetlen egy kérdés van szerintem nagyon sokunk fejében, hogyha ennyi minden drágult, és ennyire nagy százalékban emelkedett a tavalyi évhez képest, akkor mikor nő akkora százalékkal a fizetés?

0: Nem kapták meg a kártérítést, segítő központ jöhet létre. Budapesten lesz a Techball világbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a parlament megszavazza az általa javasolt kormányt, de erre nincs garancia. Tegnap este elmondta, hogy folytatja a tárgyalásokat a pártokkal, és reméli, hogy eljutnak a bizalmi szavazásig. Niculescu szerint a romániai helyzet súlyosbodása növelheti az esélyét annak, hogy a sokszínű összetételű parlament többsége támogatja a kabinetet. Felkérésekor ugyanakkor senki nem garantálta számára, hogy kormánya megszerzi a szükséges parlamenti támogatást. Hat férőhelyes központ létesülhet Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére. Az intézmény ideiglenes elhelyezést és átfogó támogató szolgáltatásokat biztosítana egy Európai Uniós finanszírozású országos projekt részeként, amelyben partnerként vesz részt a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság. Az intézmény adatai szerint 2026-ban eddig 275 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek, és egyre többen igényelnek segítséget, védelmet vagy ideiglenes elhelyezést. A megyében jelenleg egyetlen védett otthon működik az áldozatok számára. Még nem kapták meg a kártérítést az A8-as autópálya építése miatt kisajátított területek tulajdonosai, noha a munkálatok már javában zajlanak. Gyergyóalfaluban, Gyergyószárhegyen és Gyergyóditróban több mint 1000 tulajdonost érint a kisajátítás. A közúti beruházásokért felelős társaság képviselői januárban négyzetméterenként kétlejes kártérítést ajánlottak fel a gazdáknak, a kifizetések azonban azóta sem kezdődtek el. A késés oka, hogy a közbeszerzésen kiválasztott cég ellen óvást nyújtottak be a vesztes pályázók, így elhúzódik a folyamat. Budapesten rendezik december 1-e és 6-a között az idei Techball világbajnokságot. A Nemzetközi Techball Szövetség bejelentése szerint a magyar főváros harmadik alkalommal lesz a világverseny házigazdája. Korábban 2017-ben és 2019-ben szerveztek itt világbajnokságot. A Gobik Techball team sportolói a romániai válogatott színeiben két kategóriában is címvédőként állnak asztalhoz. György Elkapor férfi egyéniben, valamint Barabási Kingával vegyes párosban igyekszik megvédeni világbajnoki címét. Hazai pályán lép pályára a VSK Székelyudvarhely U19-es futszál csapata. A bajnokság harmadik fordulójában a Tankó Levente által irányított együttes ma este az FK Csíkszeredát fogadja a Városi Sportcsarnokban. A találkozót 19 órától rendezik, a belépés díjtalan. Marad ma délutánra is a borús hideg időjárás, adáskörzetünkben a széljárás is megélénkül. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1 lej 99-bani, és a citrom kilója 5 lej 49-bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED 60 akváriumára most mindössze 399 lej 99 balis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Girosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
9: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
10: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
9: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
10: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
9: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Beléptünk a Sztár délután a harmadik órájában. 4:30 van pontban, október 13-át írunk. Hát hónap közepénél járunk, akárhogy is az időt nem tudjuk megállítani. Szépen ügyesen telik az ősz második hónapja is. Ez már egy picit hűvösebb hónap, de örülhetünk, mert az elmúlt két hétben azért a vénasszonyok nyara az kellemesebbé tette az októberünket. DJ Project pedig kellemesebbé fogja tenni a következő 3,5 percünket. Programajánlóban vagyunk. Szétnéztem, hogy mi minden fog történni itt a következő napokban, ezen a héten Székelyudvarhelyen, és hát az egyik legfontosabb dolog, amiről beszélnünk kell, az a szombati boxgála, a Katona Boxing Show. Erről hozom a részleteket a következő percekben. Addig is zenélgetünk.

Junior felvétele már 13-ból, 13 éves ez a dal, durva, hogy eltelt az idő. Emlékszem, amikor erre voltunk még sulisok vagy egyetemisták, pontosan nem tudom, de tudom, hogy rengeteget hallgattuk, és a bulikban is többször felcsendült a 2010-es években. Hogy mi fog felcsendülni majd a Katona Boxing Show-n szombaton, azt csak úgy tudjuk kideríteni, hogyha elmegyünk a Városi Sportcsarnokba. Ezen a hétvégén, tehát október 17-én sor kerül Székely udvarhely egyik legnagyobb eseményére, hiszen évtizedek óta nem volt egy ilyen profi boxgála, vagy elmondások szerint a szervezőknek nem volt ilyen profi boxgála szervezve még Székely udvarhelyen, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni, szurkolni a hazaiaknak, hiszen ugye Katona Ferenc hazai udvarhelyi ökölvívó, és még három fiatal, akik oda járnak Dobeshez, ők is a ringbe fognak lépni. Szóval udvarhelyi versenyzők lesznek, Csíkszeredából lesznek a ringben, a környékbeli településekről is úgy szintén, valamint Magyarországról is érkeznek versenyzők. Ők fognak összecsapni a mieinkkel. Október 17-e és 18 óra, ezt ne felejtsétek el, ezt a dátumot és ezt az órát. A jegyeket azt még be lehet szerezni különböző helyszínen itt Székely udvarhely területén, tehát vannak éttermek, kávézók, ahol árulják ezeket a jegyeket. A Katona Boxing Show oldalán mindezt megtaláljátok, a pontosabb, részletesebb információkat, hogy most még mit kell tudni erről az eseményről, és az utolsó héten a hajrában, az utolsó napokban még hol lehet vásárolni, esetleg akár promóciósan is belépő jegyeket. Ha minden igaz, akkor ezen a héten mi játékot is fogunk indítani, és belépőket fogunk sorsolni erre az eseményre. Nagyon vagány lesz tényleg, egy igazi boxgála. Fú, de vagány lesz. Nem csak a televízióban szurkolunk a box meccsen, hanem itt élesben a ringben is, a Székely udvarhelyi sportcsarnokban. Survivor felvétele, hát legnagyobb boxos dal, mondani úgy, hát amikor sporteseményről van szó, vagy versenyszellemről, akkor a Survivor felvétele 1982-ből mindig felcsendül, hát csendüljön fel most is, és hangolódjunk a boxra.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.
4: A Sztár Rádió bemutatja.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Október 13-án itt vagyunk a Sztár délután harmadik órájának az utolsó perceiben. Böngészem a programokat, az eseményeket, azért lesz bőven. Ebben a hónapban is, a következő két hétben. Hát a futással kapcsolatban senki nem panaszkodhat, hogy nincs futós esemény, szaladós program Székelyudvarhelyen. Ugye volt októberben a Fuss neki, utána volt a Városi Tömegfutás, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor lesz most vasárnap egy esemény, aminek a címe ugye Tihadár emlékfutás. Ez pedig a következőképpen szól. Hol van a Tihadár? A térképen hiába keresnénk, 2026. október 18-án mégis újra elindulunk felé. Immár 16. alkalommal várják a terepfutás, a közös mozgás és az udvarhely környéki tájak szerelmeseit a Tihadár emlékfutásra. Tihadár régi nevén Tivadar vagy Tivadar falva, egyike udvarhelyszék eltűnt középkori településeinek. Hát az írott források 1623-ban említik először, akkor azonban már puszta volt. Pontos helyét máig nem sikerült teljes bizonyossággal azonosítani. Tivadar falvának a helyi hagyomány azonban Patak falva és Kénos közé a Szarkakő vidékére helyezi. Úgyhogy ott van Tihadár. És talán éppen ez a rejtély teszi annyira különlegessé. Tihadár már nincs rajta a térképen, de a táj emlékezetében és a közösség történeteiben bizony-bizony tovább él. És hát a 90-es évek végén útjára indított emlékfutást 5 alkalom után hosszabb szünet követte. Aztán 2012-ben a Székelyudvarhelyi Feel Good Sportegyesület élesztette újjá. Azóta a Tihadár emlékfutás többlette győszi sporteseménynél, találkozás ugye ezzel a gyönyörű szép őszi természettel. Egymással és saját vidékünk kevésbé ismert múltjával. Szóval az útvonal a következő lenne vasárnap. A Jézus Szíve kápolnától a Szarkakő felé vezet, majd visszatér a kiinduló ponthoz, vagyis a Jézus Szíve kápolnához. Útközben olyan egykori települések emlékét fogják felidézni, mint Gyárosfalva, Szent Imre, Dánfalva és Tihadár. Egyesek beolvadtak a növekvő városba, mások eltűntek, de nevük és történetük ma is hozzátartozik Székelyudvarhely örökségéhez. A Tihadár emlékfutás, ezt tudni kell, hogy nem verseny, nincs időmérés, nincs rangsorolás és nincs dobogó sem. Itt nem az számít, hogy ki ér vissza elsőként, hanem az, hogy együtt járjuk be ezt a különleges tájat, teljesítsük a távot és közben jól érezzük magunkat. Szóval, hogyha szeretitek az erdei ösvényeket, így a szép őszi tájban, az őszi udvarhelyt, a jó társaságot és azokat a történeteket, amelyek mellett talán nap mint nap elhaladunk, akkor mindenféleképpen vegyetek részt vasárnap ezen az eseményen. Rajt és szél tehát a Jézus Szíve kápolna. A táv maga körülbelül 14 kilométer. Szerintem sokan a kicsi ujjukból kirázzák ezt a távot. És a részvétel az nagyon fontos, hogy ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, az űrlapot pedig meg lehet találni a 16. Tihadár emlékfutás Facebook oldalán. Úgyhogy ez 10 órától kezdődik, ott van a helyszíni bejelentkezés a kápolnánál, aztán 11 órakor rajt. Na, úgyhogy megint lehet futni, szaladni. Szombatra talán nem lesz annyira esős idő, de napsütés sem jeleznek annyira, de egy olyan jó borús időben, 12 fokban simán lehet futni és szaladni, úgyhogy hajrá mindenkinek, most már szerintem idén több ilyen futós esemény nem várható Székelyudvarhelyen. Október szerintem épp erről szólt, a futásról, a szaladásról, a mozgásról, a közösségi élményekről, sőt, tűzi játék sem lesz mostanában. Purple Disco Machine érkezik a Fireworks-szel. Hát, ha szerencsénk van, akkor lehet, hogy szilveszterkor most lesz tűzi játék udvarhelyen.

0: Nem kapták meg a kártérítést, segítő központ jöhet létre. Budapesten lesz a techból világbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a parlament megszavazza az általa javasolt kormányt, de erre nincs garancia. Tegnap este elmondta, hogy folytatja a tárgyalásokat a pártokkal, és reméli, hogy eljutnak a bizalmi szavazásig. Niculescu szerint a romániai helyzet súlyosbodása növelheti az esélyét annak, hogy a sokszínű összetételű parlament többsége támogatja a kabinetet. Felkérésekor ugyanakkor senki nem garantálta számára, hogy kormánya megszerzi a szükséges parlamenti támogatást. Hat férőhelyes központ létesülhet Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére. Az intézmény ideiglenes elhelyezést és átfogó támogató szolgáltatásokat biztosítana egy Európai Uniós finanszírozású országos projekt részeként, amelyben partnerként vesz részt a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság. Az intézmény adatai szerint 2026-ban eddig 275 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek, és egyre többen igényelnek segítséget, védelmet vagy ideiglenes elhelyezést. A megyében jelenleg egyetlen védett otthon működik az áldozatok számára. Még nem kapták meg a kártérítést az A8-as autópálya építése miatt kisajátított területek tulajdonosai, noha a munkálatok már javában zajlanak. Gyergyóalfaluban, Gyergyószárhegyen és Gyergyóditróban több mint 1000 tulajdonost érint a kisajátítás. A közúti beruházásokért felelős társaság képviselői januárban négyzetméterenként kétlejes kártérítést ajánlottak fel a gazdáknak, a kifizetések azonban azóta sem kezdődtek el. A késés oka, hogy a közbeszerzésen kiválasztott cég ellen óvást nyújtottak be a vesztes pályázók, így elhúzódik a folyamat. Budapesten rendezik december 1-e és 6-a között az idei techball világbajnokságot. A Nemzetközi Techball Szövetség bejelentése szerint a magyar főváros harmadik alkalommal lesz a világverseny házigazdája. Korábban 2017-ben és 2019-ben szerveztek itt világbajnokságot. A Gobik Techball team sportolói a romániai válogatott színeiben két kategóriában is címvédőként állnak asztalhoz. Györdel Kapor férfi egyéniben, valamint Varabási Kingával vegyes párosban igyekszik megvédeni világbajnoki címét. Hazai pályán lép pályára a VSK Székelyudvarhely U19-es futszál csapata. A bajnokság harmadik fordulójában a Tankó Levente által irányított együttes ma este az FK Csíkszeredát fogadja a Városi Sportcsarnokban. A találkozót 19 órától rendezik, a belépés díjtalan. Marad ma délutánra is a borús hideg időjárás, adáskörzetünkben a széljárás is megélénkül. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Sztár reklám.
1: 1848. október 16-án Agyakfalván egy közösség gyűlt össze, hogy közösen döntse el, mit jelent számára a szabadság, hovatartozás és a jövő. Idén október 16-án ismét találkozunk Agyakfalván, hogy együtt emlékezzünk az Agyakfalvi Székely Nemzetgyűlésre. Ünnepi megemlékezés, koszorú.

0: Húzás, zene és a fiatal generációk műsora idézi fel történelmünk egyik meghatározó pillanatát és viszi tovább annak örökségét. De Agyagfalva nem csak a múltról szól. A Pilvax kávéházban a megemlékezést közösségi programmal folytatjuk. Kvízest, zene, tanulás és szórakozás vár mindenkire, aki ott lesz. Emlékezzünk együtt, találkozzunk, beszélgessünk. Október 16-a, Agyagfalvi Emlékház. A múlt emléke, a közösség ereje, a jövő öröksége. Várunk Agyagfalván!
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az XXL kiszerelésű cson nélküli sertést szombra 100 gramokért 1 lej 49 baniért, az 1 kg-os Pilos 20% zsírtartalmú tejfölrel 11 lej 69 baniért a Lidl Plus-szal, és a 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandulára 7 lej 49 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze 399 lej 99 balis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: érdekességek, közérdekű információk, karszlágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.
2: Culture Beat felvétele azért egy picit a ritmus, megadjuk a Sztár délután negyedik órájában. A 90-es évekből érkeznek most a következő percekben a zenék, legalábbis néhány perc erejéig biztosan. Culture Beat-tel indítunk, aztán lesz természetesen magyar előadó is, és hamarosan hozom azt a programajánlót, ami jövő héten lesz, hiszen ne feledjük, hogy mindenkit várnak ismét nagy szeretettel az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából szervezett székelyudvarhelyi eseményekre. Erről beszélek hamarosan részletesebben, és természetesen a székelyudvarhelyi Bárány és Pálinka Fesztivált is hozom nektek ismertetőként, mert ez is különleges kiadás most székelyudvarhely életében.

retrózásból nincs hiány itt a Sztár délutánban. Mr. Rick, ugye polgári nevén Rácz Erik, aki 1967-ben született, és a 90-es évek magyar popzenéjének egyik meghatározó énekese és előadója is. Leginkább jellegzetes szemüvegéről, egyedi vokális stílusáról, valamint olyan korszak alkotó slágerekről ismert, mint például a Száj csak száj, ami felcsendült az elmúlt percekben. A 90-es évek retro korszakának ikonikus alakja után pedig megyünk tovább a programajánlóval. Jövő héten, tehát október 23-ai és az 1956-os forradalom, valamint szabadságharc 70. évfordulója alkalmából mindenkit nagy szeretettel várnak a székelyudvarhelyi eseményekre. Lesz 3 nap, amelyen felidézzük majd a szabadságért kiállók emlékét. Ez az egész esemény sorozat már október 22-én elkezdődik, ami pontosabban azt is megmondom, hogy milyen napra esik. Október 22-e az csütörtök, ugye? Igen. Jövő csütörtökön már elkezdődnek a programok. 19 órától Pál apostol, Dalok Pál levelei szerint lesz egy előadás Szent Miklós római katolikus plébánia templomban, és egy igazán szép előadásra lehet számítani, mert több előadó lesz, és versek, valamint zene is fel fog csendülni. A jegyeket, azokat már meg lehet venni elővételben online, vagy a plébánia templomban 17 órától. Október 23-a péntek, hát aznap van a 70. évforduló, az 1956-os forradalom és szabadságharcra. Aznap pénteken 17 órától lesz főhajtás és koszorúzás az üldözöttek és áldozatok emlékművénél, ugye a Barátok temploma szomszédságában. Közös tiszteletadás, és én azon gondolkodom, hogy szokott lenni fáklyaosztás, fáklyás felvonulás, és az most akkor idén nem lesz vajon? A tavaly emlékszem nagyon-nagyon szép volt, és nagyon igazi hangulatot keltett ez a felvonulás ott a patkó körül, és körbesétált mindenki, már így az esti fényekben félig meddig, amikor pislákoltak a fáklyák. Szóval nem tudom, ezt így most nem írja, hogy mikor lesz a fáklyás felvonulás, az is lehet, hogy idén nem lesz, szóval megtörténhet. Viszont a 17 órai megemlékezés után 18 órakor Ferenczi György és Géretz Attila előadása lesz, koncert lesz Géretz Attila költő és 1956-os forradalmár emlékére, ez a Városi moziban, itt is lehet majd jegyeket vásárolni a helyszínen. És este 8 órától, hoppá, ott a Mártonáron téren, szabadtéri esemény. Én népem címmel, folkopera Mártonáron püspök születésének 130. évfordulójára, és ez a patkóban lesz este 8 órától. Ide is el lehet majd látogatni, péntek este. Október 25-én már vasárnap tartunk, 18 órától évadnyitó szimfonikus hangverseny lesz a Stúdió moziban, erre pedig lehet vásárolni jegyeket online. Szóval, ünnepeljünk és emlékezzünk együtt. 1956 hősei előtt kell tisztelegnünk, és együtt őrizzük a szabadság, valamint az összetartozás emlékét. Ennyit a jövő hétről, ez igazán felemelő esemény lesz, és program Székelyudvarhelyen. Maradunk a 90-es években. IMCA, a nagy sláger!

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb barátaidnak. Eledel és kiegészítők, kutyáknak és macskáknak. A Lidlben találsz 10 kg-os Max World száraz kutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milan's World száraz macska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.

2010-es felvétel. Most már visszamegyünk a 2000-es évekbe, aztán majd a 2020-as évekből is érkeznek a slágerek a 16 órás hírek után. A Bárány és Pálinka fesztiválról szerettem volna néhány információt. El ne felejtsétek a dátumot. Október 24-e és 25-e Székely udvarhelyen ismét Bárány és Pálinka fesztivál lesz. Évek óta nem volt ez megszervezve, viszont újra éled egy Székely udvarhelyi hagyomány, és lesz két nap, három helyszín, egy közös történet a juhtartásról, az ízekről és a hagyományokról. Szombaton az önkormányzati előtti útszakaszon juh főző kopa kerül a középpontba, ahol a benevezett csapatok juh és bárányhúsból készült ételekkel mérik össze majd a tudásukat, és a verseny szakmai zsűrizésében a Fehér Asztal lovagrend is közre fog működni, és majd a Városház előtti téren termelői vásár lesz, gasztroudvar várja a látogatókat, juh és bárányhúsból készült fogások lesznek, ki lehet próbálni, meg lehet kóstolni helyi termékekkel, kóstolókkal, séf bemutatókkal, valamint bor, pálinka és sajt párosításokkal együtt. És persze a Szent István terem lesz a harmadik helyszín, és ott konferenciára kerül sor, juhászati szakmai konferenciára, oda majd jelentkezhetnek a gazdák is. Vasárnap pedig ismét termelői vásár lesz, gasztroudvar, a Városháza udvarán majd nyílik a lovagi és a hagyományőrző udvar is, a Fehér Asztal lovagrend bemutatkozása mellett juhászati tárgyak, kolompók, pásztorbotok és archív fényképek idézik meg a pásztor kultúra és a fesztivál múltját. Fú, nagyon-nagyon tetszik nekem ez a téma, és biztos vagyok benne, hogy ez egy igazán vagány székelyudvarhelyi hagyomány lesz. Ismét 2026. október 24 és 25, tehát ez jövő hétvégén van, jövő szombat és vasárnap, ha jól látom. Igen. Úgyhogy jövő héten is rengeteg programra fog sor kerülni, sosem unatkozunk Székelyudvarhelyen. Ez már biztos. Narcotic Sundance Christian Matteo felvételével megyünk tovább. A Mamacita, Ellen Volker és Vic Star is érkezni fog egy pici feldolgozással.

0: Nem kapták meg a kártérítést, segítő központ jöhet létre. Budapesten lesz a Techball világbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a parlament megszavazza az általa javasolt kormányt, de erre nincs garancia. Tegnap este elmondta, hogy folytatja a tárgyalásokat a pártokkal, és reméli, hogy eljutnak a bizalmi szavazásig. Niculescu szerint a romániai helyzet súlyosbodása növelheti az esélyét annak, hogy a sokszínű összetételű parlament többsége támogatja a kabinetet. Felkérésekor ugyanakkor senki nem garantálta számára, hogy kormánya megszerzi a szükséges parlamenti támogatást. Hat férőhelyes központ létesülhet Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére. Az intézmény ideiglenes elhelyezést és átfogó támogató szolgáltatásokat biztosítana egy Európai Uniós finanszírozású országos projekt részeként, amelyben partnerként vesz részt a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság. Az intézmény adatai szerint 2026-ban eddig 275 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek, és egyre többen igényelnek segítséget, védelmet vagy ideiglenes elhelyezést. A megyében jelenleg egyetlen védett otthon működik az áldozatok számára. Még nem kapták meg a kártérítést az A8-as autópálya építése miatt kisajátított területek tulajdonosai, noha a munkálatok már javában zajlanak. Gyergyóalfaluban, Gyergyószárhegyen és Gyergyóditróban több mint 1000 tulajdonost érint a kisajátítás. A közúti beruházásokért felelős társaság képviselői januárban négyzetméterenként kétlejes kártérítést ajánlottak fel a gazdáknak, a kifizetések azonban azóta sem kezdődtek el. A késés oka, hogy a közbeszerzésen kiválasztott cég ellen óvást nyújtottak be a vesztes pályázók, így elhúzódik a folyamat. Budapesten rendezik december 1-e és 6-a között az idei Techball világbajnokságot. A Nemzetközi Techball Szövetség bejelentése szerint a magyar főváros harmadik alkalommal lesz a világverseny házigazdája. Korábban 2017-ben és 2019-ben szerveztek itt világbajnokságot. A Gobik Techball team sportolói a romániai válogatott színeiben két kategóriában is címvédőként állnak asztalhoz. Györdel Kapor férfi egyéniben, valamint Barabási Kingával vegyes párosban igyekszik megvédeni világbajnoki címét. Hazai pályán lép pályára a VSK Székelyudvarhely U19-es futszál csapata. A bajnokság harmadik fordulójában a Tankó Levente által irányított együttes ma este az FK Csíkszeredát fogadja a Városi Sportcsarnokban. A találkozót 19 órától rendezik, a belépés díjtalan. Marad ma délutánra is a borús hideg időjárás, adáskörzetünkben a széljárás is megélénkül. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb, a legjobb.

0: Eledel és kiegészítők kutyáknak és macskáknak. A Lidl-ben találsz 10 kg-os Max World szárazkutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milaz World szárazmacska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
2: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
1: És beáll! Gól! Fordul az állás!
2: Fordíts az álláson! Álláspontró.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Erő kell.
5: Állóképesség.
4: Funkcionális mozgás.
5: Miért választanál csak egyet?
4: Ez a Hybrid Training.
5: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
4: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
5: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfield Sport and Wellness Clubban.
4: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Katy Perry után Last Frequencies érkezik a Sztár délután utolsó órájában. Nincs nagy magas hőmérsékleti érték Székelyudvarhelyen, 11 fok van jelenleg a városban. Ez is a maximális csúcs, és holnapra számíthatunk végre napsütésre. Egy icipici napsütés lesz Székelyudvarhelyen, 13 Celsius fok, csütörtökön 12, szintén napsütés jeleznek, de aztán már éjszakánként akár csapadékra is lehet számítani. Ami pedig a hétvégénket illeti, egyelőre azt mutatják, hogy borús idő lesz, esőt nem jeleznek, napsütést nem jeleznek, de borús szürke időt azt igen. Nem lesz meleg hétvégén, 11-12 fok, ennyi a maximális csúcsérték napközben, éjszaka pedig 0-1-2 és nagyon max 3 fokunk lesz, nagyon lehűl a levegő hőmérséklete, és nagyon-nagyon hideg őszi napok következnek, így az előrejelzések alapján. Legközelebb felmelegedés és kellemesebb idő az jövő héten várható, akkor már több napsütés lesz, de a nappali csúcsérték akkor is elég kicsi. Az előrejelzések alapján, hiszen 12-13-14 fokokat mérhetünk jövő héten is itt a térségben, az nem sok egyáltalán, szóval a kabátokat, a melegebb öltözékeket simán elő lehet venni, úgy tűnik, hogy október utolsó napjaiban 14 foknál melegebb nem lesz, legalábbis a következő két hétben biztos, de én nem hiszem, hogy novemberben lesz pont 17-18 Celsius fok, de ki tudja, itt gyorsan változik az időjárás is, és a hangulatunk, valamint a zenék stílusa, a ritmusa, most jön egy 2025-ös felvétel, már a toplistákban is benne van Last Frequencies-től.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Good life, vagyis jó az életünk, hát reméljük, hogy mindenkinek jó az élete így hétközepén. Szerda lesz már holnap, akkor jövünk a legközelebbi Sztár délutánnal, de reggel 6 órakor Csaba köszönt benneteket egy jó kis ébresztő műsorral. Egyébként meg a jó hír az, bárhol jártok a városban, hétfőtől 6 új kerékpáros forgalom számláló totem van Székelyudvarhelyen, és mostantól nem csak azt tudjuk, hogy egyre többen választják a biciklit a városban, hanem mérni is fogjuk tudni a kerékpáros forgalmat. A 6 totem valós időben mutatja az áthaladó kerékpárosok számát, az összesített adatok pedig segítenek majd abban, hogy pontosabban lássák, mely útvonalakat használják a legtöbben, mikor vannak a csúcsidőszakok, és hogyan változik a kerékpáros közlekedés városunkban. De ezek az oszlopok nem csak számolnak, ezek üzennek is. A kerékpárosoknak azt, hogy nem vagytok egyedül. Az autósoknak azt, hogy egyre többen közlekednek két keréken. És a városvezetőknek azt, hogy a jó közlekedés politikához jó adatok kellenek. Szóval ezek a totemek csak is jó hatással lesznek mindenkire, úgy az autóvezetőkre, mint a kerékpárosokra, akár a városvezetőkre is. A mérés elkezdődött tehát, hogyha láttok totemeket itt-ott, akkor ti is megnézhetitek az adatokat. Ha jól látom, akkor a dátumot is mutatja, azt is, hogy hány óra, azt is, hogy hány Celsius fok van, és hogy ma a biciklisek száma... mennyi volt. Látok a városközpont járdáján egy totemet, próbálom belőni, hogy ez pontosan hol van, de úgy látom, hogy valahol a taxiállomás környékén. A másik totemet a Szombatfalván látom a Szeptimia előtti buszmegállóban, a harmadik totemet látom a Kauflandos körforgalomnál, aztán látok egyet a Villanytelep utcában is, látok egyet a színház utáni útvonalon, a körforgalom fele, és a kórház előtt is van felszerelve totem. Ó, de jól! Mindenhol van, tehát szinte minden városi részen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hány biciklis jár. Ja, jó, most valószínű jön a tél, a hideg, nem lesz annyi, mint nyáron, de ettől függetlenül még jó ötletnek tartom ezt az egészet. Hozok Dua Lipa slágert 2020-ból, hamarosan pedig a Sztár délután végéhez érünk.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1,99 bani, és a citrom kilója 5,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye, használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: tetted.
1: Oh yes. Mamma mia.
2: Ezeket a régi dalokat már feldolgozták a DJ-ink, 2025-ben, 24-ben, sőt még 26-ban is dolgoztak fel örökzöld slágereket a 80-as, 90-es évekből. Újdonságokat hozok 2026-ból, itt van Jamina és Tolvaj Reni, aztán érkezik egy igazán jó halott pénz sláger 2015-ből. Ezzel fogok elköszönni a Sztár délutánból, a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Legközelebb holnap találkozunk, október 14-én, addig is kellemes délutánt és szép estét!

0: Nem kapták meg a kártérítést, segítő központ jöhet létre. Budapesten lesz a Techball világbajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a parlament megszavazza az általa javasolt kormányt, de erre nincs garancia. Tegnap este elmondta, hogy folytatja a tárgyalásokat a pártokkal, és reméli, hogy eljutnak a bizalmi szavazásig. Niculescu szerint a romániai helyzet súlyosbodása növelheti az esélyét annak, hogy a sokszínű összetételű parlament többsége támogatja a kabinetet. Felkérésekor ugyanakkor senki nem garantálta számára, hogy kormánya megszerzi a szükséges parlamenti támogatást. Hat férőhelyes központ létesülhet Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére. Az intézmény ideiglenes elhelyezést és átfogó támogató szolgáltatásokat biztosítana egy Európai Uniós finanszírozású országos projekt részeként, amelyben partnerként vesz részt a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság. Az intézmény adatai szerint 2026-ban eddig 275 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek, és egyre többen igényelnek segítséget, védelmet vagy ideiglenes elhelyezést. A megyében jelenleg egyetlen védett otthon működik az áldozatok számára. Még nem kapták meg a kártérítést az A8-as autópálya építése miatt kisajátított területek tulajdonosai, noha a munkálatok már javában zajlanak. Gyergyóalfaluban, Gyergyószárhegyen és Gyergyóditróban több mint 1000 tulajdonost érint a kisajátítás. A közúti beruházásokért felelős társaság képviselői januárban négyzetméterenként kétlejes kártérítést ajánlottak fel a gazdáknak, a kifizetések azonban azóta sem kezdődtek el. A késés oka, hogy a közbeszerzésen kiválasztott cég ellen óvást nyújtottak be a vesztes pályázók, így elhúzódik a folyamat. Budapesten rendezik december 1-e és 6-a között az idei Techball világbajnokságot. A Nemzetközi Techball Szövetség bejelentése szerint a magyar főváros harmadik alkalommal lesz a világverseny házigazdája. Korábban 2017-ben és 2019-ben szerveztek itt világbajnokságot. A Gobik Techball Team sportolói a romániai válogatott színeiben két kategóriában is címvédőként állnak asztalhoz. Györdel Kapor férfi egyéniben, valamint Barabási Kingával vegyes párosban igyekszik megvédeni világbajnoki címét. Hazai pályán lép pályára a VSK Székelyudvarhely U19-es futszál csapata. A bajnokság harmadik fordulójában a Tankó Levente által irányított együttes ma este az FK Csíkszeredát fogadja a Városi Sportcsarnokban. A találkozót 19 órától rendezik, a belépés díjtalan. Marad ma délutánra is a borús, hideg időjárás, adáskörzetünkben a széljárás is megélénkül. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: 1848. október 16-án Agyagfalván egy közösség gyűlt össze, hogy közösen döntse el, mit jelent számára a szabadság, hovatartozás és a jövő. Idén október 16-án ismét találkozunk Agyagfalván, hogy együtt emlékezzünk az Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlésre. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás, zene és a fiatal generációk műsora idézi fel történelmünk egyik meghatározó pillanatát és viszi tovább annak örökségét. De Agyagfalva nem csak a múltról szól. A Pilvax kávéházban a megemlékezést közösségi programmal folytatjuk. Kvízest, zene, tanulás és szórakozás vár mindenkire, aki ott lesz. Emlékezzünk együtt, találkozzunk, beszélgessünk. Október 16-a Agyagfalvi Emlékház. A múlt emléke, a közösség ereje, a jövő öröksége. Várunk Agyagfalván!
3: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze 399 99 balis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám.

0: ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ismét nagy elektronikai hullladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladékszigetnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Ah, hey!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze

0: vette 399 lej 99 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
2: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
1: És beáll! Gól! Fordul az állás!
2: Fordíts az álláson! Állás.ro.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Gyrosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió. Star Rádió.

0: valahol alszik már egy apró.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
8: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
9: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
8: Mikrokreditlám.ro

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár

0: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
1: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED 60 akváriumára most mindössze 399,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Álláspontról.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
11: Reklámot hallottak!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Erő kell.
2: Állóképesség.
3: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
3: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
3: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Clubban.
3: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
4: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
8: Állj meg, csaló!
9: A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok: imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.

0: Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze 399,99 balis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoocenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
2: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
3: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
2: És beáll! Gól! Fordul az állás!
3: Fordíts az álláson! Álláspontró.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
12: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
15: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
16: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
17: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
18: Reklámot hallottak!
19: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székely udvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladék szigetnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.